0: Kettő óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Csak retro.
2: Csak retro.
1: Exjú slágerek a 107,1-en.
2: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.

0: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Megvan!
0: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Megvan!

0: A nap legszebb dallamai.
1: A nap legszebb dallamai.
0: Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

0: A szerelem hullám
1: hozzánk.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebiánt.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak. Igazi zenészek. Legendás zenekarok.
5: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: A 107,1 MHz-en. 107,1.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-tól és 3:40-től.
1: Hétvégén 9:30-tól és 11:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. Na meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez,
3: a lemez
0: forog tovább.
3: Tovább. Tovább. Tovább.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Ébredjen velünk,
3: hogy ne maradjon le semmiről.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: SMR.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
3: Reklámot hallottak. Jövetmenet úton, útfélen.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A legjobb útitárs.

0: ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, Borudvar, Dombos Remix, Irodalmi Menet, Fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
3: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
5: Miért?
6: Miért ne?

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok. Hírek következnek. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Fruskogorai hegyi korridor építése. Összekapcsolták az Újvidéki Duna híd főszerkezeti elemeit, amely az Újvidék és Ruma közötti gyorsforgalmi út egyik legfontosabb létesítménye. A híd teljes hossza felvezető szakaszokkal együtt megközelíti az 1,7 kilométert, míg a Duna fölötti főszerkezet több mint 500 méter hosszú.

0: A Dunahíd és az Ürögi Hágó alagút várhatóan az egy éven belül elkészül, a teljes korridor átadása 2028 végére várható. Szerbia új intézkedésekkel erősíteni a tejágazatot, ezzel pedig nagyobb biztonságot nyújtanának a termelők számára. A tervek szerint szigorúbb szabályok vonatkoznának a tej felvásárlására, valamint a termelők és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatokra. Dragan Glamočić, mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy az ország várhatóan 2027-re áttér a tej minősége alapján történő felvásárlási rendszerre. Rekordmennyiségű 1400 tonna szemetet szedtek össze Szabadkán a tavaszi lomtalanítás során, közölte Nikola Jovicic, a köztisztasági és parkosítási kommunális közvállalat ügyvezetője. Idén a Pestora helyi közösség vonzás körében mintegy 112 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, ami rekordnak minősül a körzetek tekintetében. A legkevesebb szemetet ezzel szemben a harcosok sorakozója lakótelepen jegyezték fel, valamivel több mint 4 tonnát. A köztisztasági vállalat illetékese szerint pozitívum, hogy a hulladék nem illegális lerakókra kerül. Arra kérik a polgárokat, hogy a jövőben is rendeltetésszerűen használják ki a lomtalanítási akciókat. Fokozottan ügyeljünk a tűz megelőzésre a nyári hónapokban, erre kér a szerb belügyminisztérium. A meleg és száraz időjárás miatt nő a szabadtéri tüzek veszélye, ezért arra kérik a lakosokat, hogy ne gyújtsanak tüzet szárazfűbe, alacsony növényzetbe vagy hulladék égetése céljából. Továbbá fokozott körültekintéssel járjanak el minden olyan helyzetben, amely tűzveszéllyel járhat. Tűz esetén azonnal hívni kell a 193-as telefonszámot. Ami pedig az időjárást illeti, Szabadkán és környékén már is 24 fok van. Napközben 31 fok körüli értékeket mérhetünk. Szombaton pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet már eléri a 33 fokot. Így igazi nyári időre készülhetünk a hétvégén, akár hőségriasztásra is számíthatunk.
1: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
2: A régió és a világ legfrissebb információi.
3: Itt az SMR-ben.
2: Reklám következik.
4: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
7: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.

Derűs reggelt kívánok a hallgatóknak, június 19-én pénteken, Gyárfás Rómeó és Julianna névnapján, valamint Garfield macska születésnapján, képzeljék, 48 éves Garfield. Ez itt a Mozaik. Már akkor a reggeli órákban füllett meleg az idő, és 30 fok fölé is emelkedhet a hőmérő higanyszála, a hétvégére pedig akár hőségriasztásra is számíthatunk, mert bőven 30 fok feletti értékeket mérhetünk majd. Csapadék nem valószínű, de ha mégis elvétve, akkor vasárnap számíthatunk záporokra, zivatarokra, és bizony a szervezetünk terhelésére is, mert hogy ugye elég, hogy ebben a nagy melegben egy picit a szervezetünk nehezebben reagál, de amíg mikor párás is, akkor főleg, úgyhogy aki csak teheti, töltse vízparton, de legalábbis hűvösben a hétvégét. Kinti programoknak is kedvez az idő, de nagyon figyeljenek oda az UV-sugárzásra, a melegre, a vízpótlásra, és arra, hogy a rádió mindenféleképp be legyen kapcsolva, hiszen ma is fontos információkkal várjuk a hallgatókat, így a megszokott tartalmak mellett szó lesz a mesterséges intelligenciáról. Azután a Dombos Festről is hallhatnak majd, a magyar szó felhívását ismertetjük, és a hétvégi Homeland Fesztivál programját is. Tartsanak velünk jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédics Zuzanna fő és felelős szerkesztő, Farkas Ervin adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

Az egy szál bikini és a napfény biztosítva lesz a hétvégén, legalábbis elég lesz az egy szál bikini sok törölköző, még több folyadék, amire szükségünk lesz a hétvégén, mert a napsütés valóban biztosított lesz. De azért van néhány rossz hírem is. Íme az egyik: karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás ma Kelebia, Csantavér, Szabadka és Palics 1-es utcáin. Kelebián, a Csendes utcán, a Középső utcán 850-től 950-ig számíthatnak áramszünetre, Csantavéren, a Kanizsai úton és a Róbert soron 9 és 12 között, Szabadkán, a Tetovó utcában, a Márkó, Percsin, Kamenyár, a Szegedi úton, Majsai út, Korfu utca, Márkó, Percsin, akkor Torda utca, Keleti szőlők, 4. montenegrói brigádok, Izidora Szekulics, Jovan Mikics, Frányó Szupiló, Nyugati szőlők, Lukács György és Lermontov 9 és 11 óra között, Palicson a Szervó Mihály, az Európa utca és a Josip Kolumbó 9 óra 10 perctől 12:10-ig marad áram nélkül, Csantavéren a Dózsa 2-es, 3-as és 4-es utcában 9:15-től 10:45-ig nem lesz áram, Kelebián a Határőr utcában, a Rét és az Akác utcában, illetve a környező területeken 9:30-tól 14:30-ig nem lesz áram, Szabadkán a Mayer fivérek vagy Mayer testvérek, Dózsa György, Zrínyi és Frangepán utcában 10:50-től 11:50-ig, a Gavrilo Princip és a Papár utcában 11-től 12:30-ig, míg a Vladimir Názorban és a Korzó 6-8-10-es szám alatt 12:50-től 13:50-ig számíthatnak áramszünetre. A részletes információkat elolvashatják a pannonrtv.com oldalon.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Június 19-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 39 para. 100 forint középárfolyamon ma 33 dinár 18 para. 1 svájci frank 127 dinár 01 para. 1 angol font 135 dinár 28 para. És 1 amerikai dollár 102 dinár 74 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.
3: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
4: ahol a nosztalgia a divat.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Eszemel.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
9: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ajánlót hallottak.

0: retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

8 óra 40 perc van, és már is lapszemlézünk, itt van a kezembe a pénteki magyar szó és annak melléklete. Cserediákok a Zentai Kórházban már a címlapon olvashatunk erről, és építészeti és mérnöki remek mű. Na vajon mi lehet? Hát igen, összeért Újvidéknél a Duna fölött átívelő híd szerkezete, amely a Fruskagorai közúti folyosó egyik kulcs eleme, szintén a címlapon olvashatunk róla. Azután szolidaritás és bizalom a szerv átültetéssel foglalkozó törvényről a köztársasági képviselőházban. A minimumot teljesíteni kell az európai integráció útján, a hatalmi pártok és az ellenzék együttműködésére is szükség van, mondja Kovács Elvira. Amilyen a tej, olyan az ár. Minőség alapján történő elszámolást szorgalmaz a minisztérium. És ne növeljék az utazási költségeket, a fapados légitársaságok tiltakoznak az új uniós szabályok ellen. Tovább lapozva, művészeti ágak találkozásáról olvashatunk, amely Zentán volt. Ez természetesen a művelődés oldalon. A Szabadka oldalon a rekordmennyiségű hulladékról is beszámol a lap munkatársa, de nagyon sok program van. Azt is megtudhatjuk, hogy szünetel a forgalom a Proletár Brigádok utcában Szabadkán. Készülünk jótékonysági levendula napokra és lángos fesztiválra is, ennek részleteit is olvashatjuk a labban. Egyébként még több ilyen programajánlóval találkozunk. Olvasás, mint közösségi élmény, egy éve alakult meg a magyar nyelvű olvasóklub Topolyán. Sport sem marad el. A növekvő rolleres balesetek mellett az elektromos biciklik is veszélyesek, olvashatjuk a 14. oldalon. És akkor a panoráma, a széndioxid hasznosításának lehetőségeiről olvashatunk. Nézzük akkor a mellékletet is. Gyógykalauz, miért fontos az apa a gyermek életében? Hogy miért ez a téma? Mert hogy apák napja lesz a hétvégén. Lányt vagy fiút könnyebb nevelni? Nem biztos, hogy az újság fogja tudni megadni a választ. Szerintem ez változó, és a szülők jobban tudják. Becsapják a belső óránkat a nyári nappalok. Ez viszont igaz. Amikor a lelki egészség megmutatkozik a megjelenésünkben is, vajon miről lehet szó? Útmutató az egészséges öregedéshez. Ételek, amelyek jót tesznek a fogaknak. Azután hőhullám, aminek semmi köze a klimaxhoz. És a fincsi receptek, cukkini az étlapon. És természetesen az olvasó kérdésére is válaszolnak. Izsóp a bibliai fertőtlenítő. Erről is olvashatunk a Gyógykalauzban. És hát kedvet kapunk a nyaraláshoz, olyan szép képek vannak itt ajánlóban a lap hátulján. Addig, amíg nincs nagy meleg, addig tegyék meg ezt a kis rekreációs sétát a lapárusukig, és vásárolják meg kedvenc napilapjukat, melynek a mai melléklete a Gyógykalauz.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A Szabadkai Funéró temetkezési magánvállalat tájékoztatója pénteken, június 19-én. 55 esztendős korában meghalt Szaulit Dezső, Szabadka, Kőrös utcai lakos. Temetése ma 16 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 83 éves korában elhunyt Kurunci Veronika, oromhegyesi lakos. Temetése ma 9 órakor lesz az oromhegyesi temetőben. A Funéró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Romlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Hírek következnek. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Fruskagorai hegyi korridor építése. Összekapcsolták az Újvidéki Dunahíd fő szerkezeti elemeit, amely az Újvidék és Ruma közötti gyorsforgalmi út egyik legfontosabb létesítménye. A híd teljes hossza felvezető szakaszokkal együtt megközelíti az 1,7 kilométert, míg a Duna fölötti fő szerkezet több mint 500 méter hosszú. A Duna híd és az Ürögi hágó alagút várhatóan egy éven belül készül el. A teljes korridor átadása 2028 végére várható. Szerbia új intézkedésekkel erősítené a tejágazatot, ezzel pedig nagyobb biztonságot nyújtanának a termelők számára. A tervek szerint szigorúbb szabályok vonatkoznának a tej felvásárlására, valamint a termelők és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatokra. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy az ország várhatóan 2027-re áttér a tej minősége alapján történő felvásárlási rendszerre.

0: egyszerre. Rekordmennyiségű 1400 tonna szemetet szedtek össze Szabadkán a tavaszi lomtalanítás során, közölte Nikolaj Javicsics, a köztisztasági és parkosítási kommunális közvállalat ügyvezetője. Idén a pestörahelyi közösség vonzás körében mintegy 112 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, ami rekordnak minősül a körzetek tekintetében. A legkevesebb szemetet ezzel szemben a harcosok sorakozója lakótelepen jegyezték fel, valamivel több mint 4 tonnát. A tisztasági vállalat illetékese szerint pozitívum, hogy a hulladék nem illegális lerakókba kerül. Fokozottan ügyeljünk a tűz megelőzésre a nyári hónapokban, erre kér a szerb belügyminisztérium. A meleg és száraz időjárás miatt nő a szabadtéri tüzek veszélye, ezért arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsanak tüzet szárazfűben, alacsony növényzetben vagy hulladék elégetése céljából. Továbbá fokozott körültekintéssel járjanak el minden olyan helyzetben, amely tűzveszéllyel járhat. Tűz esetén azonnal hívni kell a 193-as telefonszámot. Ami pedig az időjárást illeti, tűz a nap, és már is 28 fokot mérünk Szabadkán és környékén, de ez 30 fok fölé emelkedik majd. Szombaton pedig még magasabb lesz a nappali hőmérséklet, 33-35 fokot is mérhetünk, igazi nyári időre kell készülni a hétvégén, így akár hőségriasztásra is számíthatunk.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Mihászhoz visszük a híreket.
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. mios.rs
6: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Reklámot hallottak.

0: Régi zenék, új információk.
1: Fedezze fel a kettőt együtt.
0: A 107,1-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

Mozaik második órájába léptünk, és ebben az órában a mesterséges intelligencia lesz az egyik témánk, míg a másik az úthálózatokkal foglalkozik, úthálózatokkal kapcsolatban egy rövid mérleget hallhatnak. Előtte azonban elmondanám, hogy nagyon szépen emelkedik a hőmérséklet, és igaz, hogy frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli a szervezetünket, a legmelegebb órákban vágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekszik a reakcióidő is. A szelesebb tájakon fejfejes migrén, ingerlékenység, illetve nyugtalanság jelentkezhet. A sok napsütés azonban jó hatással van hangulatunkra, közérzetünkre. A záporok, zivatarok frissítőek lehetnek, de környezetükben felerősödnek az aszmatikus panaszok. Az UV-sugárzás nagyon erős lesz a mai napon is, úgyhogy gondoskodjanak bőrük megfelelő védelméről, továbbá az immunrendszerükről, és figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is.

0: A tartományi nagyberuházási igazgatóság első pályázatainak összértéke meghaladja 2 milliárd dinárt. A legtöbb pályázati támogatást 4 kiemelt terület nyert el: a közlekedés, a vízgazdálkodás, az oktatás és a sport, az úthálózatok bővítésére, az utak megépítésére, javítására minden pályázati ciklusban szükséges támogatást biztosítani a sikeresen pályázók számára, emelte ki rádiónknak Nagy Otto, a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság igazgatóhelyettese. A riporter Szabó Hangya Teréz.
1: A legfontosabb területek, vagy a legnépszerűbbek minden évben a közlekedés, arra volt a legnagyobb összeg, a vízhálózat, vízgazdálkodás kiépítése, vízhálózatok kiépítésére, sportra és oktatásra. Ezen a 4 területen lett kiírva a pályázati kiírás, és összesen 2 milliárd 269 millió dinár értékben. Ez majdnem minden évben ilyen összeg, azzal, hogy a szeptemberi költségvetés módosításkor szoktunk még egy ilyen pályázatot kiírni, és 4 milliárd körülig vannak minden évben a pályázati kiírások, ami most is remélhetőleg úgy lesz, és ebbe a körben meg is születtek már az eredmények, és ezen a héten írták alá az önkormányzatok a szerződéseket a Nagyberuházási Igazgatósággal, és összesen 29 projektum lett támogatva ebbe a körbe. Nagyon jó pályázatokkal pályáztak az önkormányzatok, úgyhogy ők rendszeresen pályáznak, abból kifolyólag is, hogy ezeket a nagy projektumokat önköltségből nem bírnák megcsinálni, csak így közösen a Tartományi Nagyberuházási Igazgatósággal, és így születtek ezek az eredmények. Mondjuk felsorolnám a magyar és magyar érdekeltségű önkormányzatokat. Az ENTA kiemelt, aki 150 millió dinárt kapott utcák felújítására, az idejében 75 milliót, és a jövő év, ez több éves projektum, úgyhogy összesen 8 utca lesz felújítva az ENTA-n, ami nagyon jó, és a közlekedés biztonság véget is, meg az hanyagolt régi rossz utcákat fel fogják újítani, úgyhogy az ENTA is sokkal szebb lesz, élhetőbb lesz, biztonságosabb. A másik, amit kiemelnék, az a magyar kanizsai község, aki rendszeresen nagyon jó pályázatokkal pályáz, és most a Martonosi bekötő út a pályázott, ami egy 83,7 millió dináros projektum. Egy ilyen bekötő út ennyibe kerül drága, és azért egy önkormányzat egyedül nem is bírna egy ilyet megvalósítani, és ők alig várják, hogy mi, mikor kiírjuk a pályázatokat, hogy pályázzanak.
2: Ugyanakkor ez egy zsákfalu, mondjuk ki, őszintén, és nagyon-nagyon fontos számukra az út.
1: Igen, és alig várják, ez már évek óta egy ilyen álmuk, hogy ez megvalósuljon. A többi önkormányzatoknál Kishegyes kisebb pályázatait, nem egész 10 millió dináros pályázata, Széles utca az a neve, 480 méter hosszan fel lesz újítva, ami Kishegyes községnek is nagyon jó, és a magyar lakta résznek. Szabadka is nagyon sikeresen pályázott, 180 millió dinár, az idejébe 120 millió, és jövőre 59 millió dinárral. Itt ki kell emelni a Zorkai utcát, ami nagyon hosszú utca, Kőrösi utca, az lesz felújítva, és a Dózsa egy Csantavéren, ami ugyanúgy fontos Csantavéren, ami már évek óta prioritás annak a településnek. Ami még egy ilyen magyar lakta település érdekes, Bega Szent György, igen, a Magyar Itabén ott lesz egy 1340 méteres utca áthúzása, ami 18 millió dinárba kerül majd, és Magyar Itabének ez nagyon fontos, mert ez a főútjuk, főutcájuk, és akkor ez is egy ilyen kuriózum, hogy Bánátban is egy ilyen kis település is kap egy ilyen nagy támogatást.
2: Évek óta beszélgetünk ezekről a beruházásokról. Hogy lehet az, hogy ennyire szükség van még mindig az utcák felújítására, meghosszabbítására, szélesítésére, javítására? Vajon vizsgálta-e ezt az igazgatóság, mert hát föltűnő, hogy ezekkel pályáznak legtöbben?
1: Igen, hát mi minden évben bekérjük az önkormányzatoktól a prioritás listájukat, és úgy látszik, hogy ők fölmérik, minden önkormányzat, Szabadka, Zenta, Kanizsa, fölmérik, hogy mik azok a prioritások azok az utcák, amik önkre mentek, elhasználódtak, de viszont saját eszközből nem bírják megcsinálni, vagy több éven át tartana, és ebből kifolyólag mi így mérlegelve közösen az önkormányzatokkal ők megpályázzák, és akkor, hogyha jó, megpályázzák, akkor ki is vannak választva, meg vannak, oda vannak ítélve ezek a pénzek, és ezek a tényleg az utcák meg is valósulnak, és tényleg a lakosoknak csak szebbé, jobbá teszik az életüket, ami fontos. Viszont tényleg a közlekedés az egy olyan dolog, ahol folyamatosan újítani, kopnak, romlanak az utcák, kátyúzás, minden évben van ilyen, főleg a téli időszakban, úgyhogy ez egy olyan folyamat, ami minden évben biztos, hogy fontos lesz, ahogy a nagy települések, városok, úgy a kisebb településeken is.
2: És mint több az autó, azt se felejtsük el, az is hozzájárul, ez az egyik, a másik. Ez azt jelenti, hogy a saját erőből nem tudják megvalósítani, de semmi saját hozzájárulása nincs is szüksége a pályázatok elnyeréséhez?
1: Vannak községek, akik hozzábírnak rakni, meg raknak is hozzá, de viszont nem kötelező a pályázati kiírás, hogy legyen önrész, és akkor abból az önrészből úgymond más dolgokat megbírnak oldani, vízértékhálózatot, vagy akár iskola felújítás, vagy ilyen dolgok, ami fontos nekik, mert általában ilyen 10-20%-os önrész volt eddig kötelező, de most, ahogy csökkent az a gazdasági fejlődés is, meg a költségvetések is által, ahogy csökkentek, az önkormányzat tartományban is, úgyhogy ilyen szinten most nem kötelező az önrész, és így több dolgot bírnak megcsinálni az önkormányzatok is.
0: A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság tavaszi pályázatainak eredményeiről többet is megtudhatnak a mai mérlegben, a 14 órai hírek után.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Újabb téma így a reggeli órákban. Törvénytervezet készül a mesterséges intelligenciáról Szerbiában. A jogszabály nagymértékben igazodik az európai AI törvényhez. A terv az, hogy az új törvénnyel világos szabályokat vezessenek be a mesterséges intelligencia fejlesztésére és alkalmazására, különösen a nagyobb kockázatot hordozó területeken, mint amilyen az egészségügy, az oktatás, a foglalkoztatás és a biztonság. Orosz Ildikót hallják.
1: Ha egyezünk vele, ha nem, ha akarjuk, ha nem, a mesterséges intelligencia már jó ideje a mindennapi életünk része. Megjelenik a chatbotoktól és a szövegíró algoritmusoktól kezdve a hitelekről, a foglalkoztatásról vagy a diagnózisokról döntő rendszerekig mindenhol. Világszerte folyik a vita arról, hogyan lehetne használni fel, illetve kihasználni a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, de úgy, hogy megelőzzék az esetleges visszaéléseket. Vannak már példák arra, miként szabályozzák mások az ezzel kapcsolatos kérdéseket, és most Szerbia is arra készül, hogy elfogadjon egy törvényt, amely a mesterséges intelligenciáról szól. A szerb közmédia Iréna Györgyevics Susitjot, a NALED, vagyis a Nemzeti Helyi Gazdaságfejlesztési Ügynökség munkatársát kérdezte meg. A tervek szerint létrejön egy mesterséges intelligencia ügynökség, valamint egy nyilvántartás a nagy kockázatú rendszerekről, amelyek életciklusát a piacra lépéstől kezdve nyomon követik majd, és amelyek korlátozhatók lesznek. Mindegyik ilyen rendszernél előírás, hogy a háttérben legyen egy ember, aki bármelyik pillanatban megszakíthatja a működést. A törvény lényegesen alacsonyabb kockázati szintű rendszerekkel is számol. Branka Rakić, az informatikai és e-közigazgatási iroda munkatársa arra mutatott rá, hogy ez egy rendkívül érzékeny terület. A törvénnyel semmiképpen nem akarjuk leállítani és korlátozni az innovációk fejlesztését. Meg kell találni az egyensúlyt az innováció támogatása és a terület szabályozása között, hogy megvédjük a polgárokat, és a mesterséges intelligencia felelősségteljes módon fejlődhessen. Az európai szabályokhoz való igazodás különösen fontos azon szerbiai vállalatok számára, amelyek termékeiket és szolgáltatásaikat az Európai Unió piacára exportálják. Néda Trifunovic, a Reputeo vállalat munkatársa. Az ilyen dolgokban, legalábbis a magánszektorból érkező véleményem szerint, mindig jobb, hogyha hagyjuk a piacot reagálni, és ez alapján hozzuk meg a törvényeket. De üdvözlöm a kezdeményezést, hogy lépést tartsunk az EU-val. A jogi szabályozás terén eddig az Európai Unió jutott a legtovább az AI-jal kapcsolatos törvény elfogadásával. Az Amerikai Egyesült Államok leginkább ágazati szabályozásokra és a piaci megközelítésre támaszkodik, igyekezve nem lassítani az innovációk fejlődését, míg Kína párhuzamosan ösztönzi a mesterséges intelligencia felgyorsított fejlesztését, és szigorú állami ellenőrzést vezet be az alkalmazása felett.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.
3: Bár

9 óra 44 perckor közérdekű információk itt a Mozaikban, mégpedig véradási akcióval kapcsolatos. Újvidéken a Vajdasági Vérátömlesztési Intézet értesítése szerint a mai napon Újvidék központjában parkoló transzfúziós busznál várják az önkéntes véradókat 9 és 12 óra között. Míg Ópazován a Big bevásárló központ előtt parkoló transzfúziós busznál lehet majd vért adni 16 és 19 óra között.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az szela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat szela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. 105 napi rendi pontot vitatnak meg a Magyar Nemzeti Tanács 25. rendesülése ma 10 órától. A legfontosabb témák között oktatási intézmények vezetőinek kinevezése, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadása, valamint a különböző minisztériumi és tartományi pályázatok véleményezése szerepel. Idén 42 oktatási intézmény élére kerül új igazgató, a 17 magyar vezetési intézmény esetében továbbra is magyar igazgatók irányítják majd ezeket. Az ülést a Pannon Televízió élőben közvetíti. Az Expo 2027 vállalat tanszereket és sporteszközöket oszt szét Szerbia összes, mintegy 1275 állami és magán általános iskolájában. A csomagok vonalas és kockás füzeteket, rajzblokkokat és hozzájuk tartozó táskával, graffitszeruzákat és órarendeket tartalmaznak. Ezen kívül minden iskola kap 3 darab 3-as labdaszettet, amelyek kosár, röp és futballlabdákból állnak. Az eszközök egyedül arculatot kapnak a kiállítás dizájnja alapján, a tanszereken az Expo 2027 kabala figurái, Rastko és Milica szerepel. A készletet június végéig kell becsomagolni, a végső kiszállítási határidő pedig augusztus 31-e, így a csomagok még az iskola kezdés előtt megérkeznek a diákokhoz. Veszélyben a Wizz Air légitársaság szerbiai jelenléte, közölte sajtótájékoztatóján Radó András. A Wizz Air kommunikációs vezetője

0: Kiemelte, hogy a helyzet hátterében a Szerbia Polgári Légiközlekedési Igazgatóságának márciusi szabályzat módosítása áll, amely a bázis repülőterek működési feltételeit, a résidők elosztását és a támogatási, valamint az adórendszert érinti. Radó kijelentette, hogy amennyiben nem sikerül megoldást találni, a Wizz Air kénytelen lesz novemberben bezárni a bázisát, bár hangsúlyozta, hogy ezt mindenképpen szeretnék elkerülni. Kikerült az EU csúcs záró nyilatkozatából Ukrajna gyorsított csatlakozása. A változtatás Magyar Péter kezdeményezésére történt, mégpedig az utolsó pillanatban. 4 órás intenzív vita után tudták a tagállamok vezetői lezárni az Európai Tanács ülésének első napi rendi pontját. Ennek eredményeként az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter magyar miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. Tájékoztatott mindenről a kormányfő csütörtök későjel Facebook oldalán. Bejegyzésében a miniszterelnök kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat.
1: Sport.
0: Mexikó továbbjutott, Svájc és Kanada pedig lépést tett a továbbjutás felé a labdarúgó világbajnokságon. A svájci válogatott az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re győzte le az utolsó 10 percben ember hátrányban futballozó bosnyák csapatot tegnap a labdarúgó világbajnokság B csoportjának Los Angeles-i mérkőzésén. Sikerével nagy lépést tett a továbbjutás felé. A társházigazda kanadai válogatott pedig megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon, mivel csütörtökön 6-0-ra felülmúlta a vancouveri mérkőzést 9 játékossal befejező katari csapatot. Az utolsó körben az egyaránt 4 pontos kanadai és svájci együttes, illetve az egyformán 1 fontos katari és bosnyák gárda találkozik egymással. Közben Mexikó már tovább is jutott a VB egyenes kieséses szakaszába, kihasználta a dél-koreai válogatott védelmi rövidzárlatát és 1-0-ra nyert a labdarúgó világbajnokság a csoportjának 4. mérkőzésén, így a tornán elsőként bebiztosította továbbjutását.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén már 29 fokot mérnek, és gyenge délkeleti szél foly. Száraz, tűző napsütéses az idő. A hőmérséklet a délutáni órákban megközelíti a 33 fokot.
2: Egy óra múlva is.
3: Csak a legfrissebbek.
4: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
10: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. FIT program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: ez. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: És a Mozaik újabb órájába léptünk. Június 19-e péntek van, Gyárfás és Rómeó névnapja. És 48 éve, hogy Garfieldon a macskán szórakozhatunk. Ugyanis akkor idézőjelben született meg. Egyre melegebb az időjárás. Az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint 28 és 29 fokot mérhetünk már is, ez megterheli a szervezetünket. Azok, akik a határátkelőn várakoznak, rájuk fokozottan érvényes az, hogy vigyázzanak magukra, fogyasszanak sok-sok folyadékot. Egyébként hosszú útra enélkül el se induljanak. Röszke egy horgos egy autópályán, egyébként belépő oldalon. 45 percet várakoznak a tehergépjárművek, míg a kishatár átkelőn horgos 2-nél Magyarország irányába több mint fél órás a várakozás személyi gépkocsival. Kitartást kívánunk mindenkinek, vezessenek óvatosan és körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk. Egyébként egy nyereményjátékot indítunk Facebook oldalunkon, tehát a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán. Indul a nyereményjáték, mégpedig ezekben a pillanatokban a Dombos Festre egy darab bérlet üti majd valaki Markát, aki a kérdésre helyesen válaszol a bejegyzés alatt. A kérdés pedig, hogy melyik település ad otthont a fesztiválnak. Várjuk a válaszokat Facebook oldalunkra a nyereményjáték bejegyzése alá. És természetesen a folytatásban a megszokott tartalmakkal várjuk majd a hallgatókat, és a Dombos Festtel foglalkozunk a következő órában is, de akkor már nem nyereményjáték formájában, hanem egy beszámoló formájában. Tartsanak velünk!

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 11:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

emlékszel, a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

fel a szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk,

0: ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkus Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.

Szulák Andi és Pataki Attila közös felvétele szólt az imént, és nem sokára a Modern Talking dala is felcsendül, előtte azonban elmondanám, hogy hol nem hallható ez a zeneszám. Hagyományos rádió készüléken, de mobil készüléken, illetve streamelve minket, természetesen bárhol, bármikor hallgathatnak és követhetnek. Nos, áramszünet miatt Csantavéren, a Kanizsai úton és a Róbert soron, illetve a környező területeken délig nincs áram. Palicson a Szervó Mihály utcában, az Európa és a Josip Kolumbóban 12 óra 10 percig, Kelebián a Határőr utcában, a Rét és az Akác utcában, illetve a környező területeken 14:30-ig nincs áram, Szabadkán a Májer fivérek, a Dózsa György, az Rinyi és Frangepán utcában 10 óra 50 perctől 11 óra 50 percig nem lesz áram, a Gavrilo Principben és a Pappálban 11 és 12:30 között, míg a Vladimir Názor és a Korzó 6-8 és 10-es szám alatt 12:50-től 13:50-ig számíthatnak áramszünetre. Ha velünk tartanak, akkor a folytatásban, majd a híreket követően a Dombos Fesztel foglalkozunk, de egyébként is folyamatosan dombosozunk, hiszen Facebook oldalunkon, tehát a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán megindult a nyereményjáték. A tét egy darab bérlet, a kérdés pedig, hogy melyik település ad otthont a fesztiválnak. A válaszokat a felhívás alá várjuk, és a következő órában ki is derül, hogy ki az, aki egy darab bérlettel már biztosan, hogy ott lesz a Dombos Feszten.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Két teherautó összeütközött a Zántai hídon, ezért leállt a forgalom ma reggel 9 órakor Bácska és Bánát között. A karambol következtében az egyik építőanyagot szállító kamion a híd lábának csapódott. A mentőegységek és a hatóságok azonnal a helyszínre érkeztek, és a gyors összehangolt munkának köszönhetően bő fél óra alatt sikerült megtisztítaniuk az úttestet, így a forgalom újraindulhatott. A lezárás ideje alatt a járművezetők többsége a magyarkanizsai, valamint az adai átjáró felé került. 105 napi rendi pontot vitatnak meg a Magyar Nemzeti Tanács 25. rendesülésén ma 10 órától. A legfontosabb témák között oktatási intézmények vezetőinek kinevezése, az iskola és óvodai hálózatok elfogadása, valamint a különböző minisztériumi és tartományi pályázatok véleményezése szerepel. Idén 42 oktatási intézmény élére kerül új igazgató. A 17 magyar vezetésű intézmény esetében továbbra is magyar igazgatók irányítják majd ezeket. Az ülést a Pannon Televízió élőben közvetíti. Kivezeti a benzin árstoppot a magyar kormány. Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentése szerint a döntést az iráni-amerikai béke megállapodás miatt zuhanó olajárak és a forint erősödése tette lehetővé. A piaci árak már a rögzített szint alá süllyedtek. A kutakon várhatóan 10-15 forinttal lesz olcsóbb az üzemanyag, mint a korábbi védett ár. A kormány a jövedéki adócsökkentést fenntartja, így újraindulhat a piaci verseny a töltőállomásokon. A döntéssel a költségvetés várhatóan havonta nagyjából 50 milliárd forintot spórol meg. A Fidesz ugyanakkor bírálta a lépést, a világpiacjára kiszámíthatatlanságára figyelmeztetve. Iskola bezárásokhoz, vizsgahalasztásokhoz és fesztiválok lemondásához vezetett a Franciaországban tomboló rendkívüli hőség. Az ország 53 megyéjében narancssárga meteorológiai riasztás van érvényben. A poitiers-i régióban hétfőre és kedre tervezett szóbeli

0: érettségi vizsgákat egy héttel későbbre tették. Szenz városában már ma bezárják az iskolákat, míg Strasbourgban egyelőre nyitva maradnak az intézmények. Ugyanakkor az illetékesek arról egyeztetnek, hogy a szülők saját döntésük alapján otthon tarthassák gyermekeiket. Fokozottan ügyeljünk a tűz megelőzésre nyári hónapokban, erre kér a szerb belügyminisztérium. A meleg és száraz időjárás miatt nő a szabadtéri tüzek veszélye, ezért arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsanak tüzet száraz fűben, alacsony növényzetben vagy hulladék elégetése céljából. Továbbá fokozott körültekintéssel járjanak el minden olyan helyzetben, amely tűzveszéllyel járhat. Tűz esetén azonnal hívni kell a 193-as telefonszámot. Az adatok szerint egyébként 2025. június 1-e és október 1-e között 13 ezer szabadtéri tűzeset történt Szerbiában. Különösen kritikus napnak bizonyult július 7-e, amikor egyetlen nap alatt 607 tűzesetet jelentettek.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén már 30 fok van, és gyenge északkeleti szél foly, száraz, tűző napsütéses az idő. A hőmérséklet a délutáni órákban megközelíti a 33 fokot. A hőség egész hétvégén velünk marad, a jövő hét elején azonban már elszórtan számíthatunk frissítő záporokra és zivatarokra.
2: Időjárás.
3: Közlekedés. A mindennapok hírei
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: A Mozaik ebben eme órájában a Dombos Fesztel foglalkozunk, és ezzel kapcsolatban van egy nyereményjátékunk is a Facebook oldalon, tehát a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán. Már meghirdettük a nyereményjátékot, és oda várjuk a válaszokat is, mely település ad otthont a fesztiválnak. Erre keressük a választ egy bérletért cserébe. Egyébként egyre nagyobb melegedésre készülhetünk, minden légköri szinten intenzíven zajlik ez a melegedés. A következő napokban 35 fok körüli értékeket mérhetünk, sőt ezt meghaladó forróságra kell majd számítani, ami különösen az érzékeny emberek szervezetét fogja veszélyes mértékben megterhelni. Már a mai napon közel leszünk az országos kánikulai szinthez, tehát 30 fok körüli értékeket mérünk, és a következő napokban ezt jóval át is fogja lépni. A tűzőnapon, vagy a tűzőnap miatt a hőérzet már a mai napon is 40 fok közelében alakul, így a déli órákban. Ilyenkor a keringési rendszerünk rendkívüli terhelés alá kerül, kitágulnak az erek, erősödik az izzadás, csökken a vérnyomás, megnehezül a szív munkája. A hőegyensúly fenntartása igen nagy erőfeszítést igényel, emiatt egyre magasabb lesz a szívelégtelenség, nehéz légzés, súlyos rosszullétek, trombózisok, sztrókok és infarktusok kockázata, erős fejfájás, fáradékonyság, alvászavar is kialakul. Mindenkit, a strandolókat is komolyan veszélyeztet a napszúrás, míg az időjárás érzékenyeknek egyre komolyabban kell készülniük a hőkifáradás erősödő veszélyére is. Tegyünk meg mindent, hogy a lakások, a szobák hűvösségének a megőrzésért feltétlenül kerüljük a tűzőnapot, minden lehetséges módon gondoskodjunk a szervezetünk rendszeres és tartós hűtéséről, felfrissüléséről. Erre ma még lehetőséget ad ugye a késő esti szellőztetés, de egyre kevésbé tervezhetjük meg az egész éjszakás szellőztetést, mert hogy az esti órákban is 20 fok feletti hőmérsékleteket fogunk mérni, úgyhogy egyre nehezebb lesz majd így a szellőztetés által lehűteni a lakást. Figyeljünk oda nagyon arra, hogy ne legyen nagy a hőkülönbség autóból, kibeszállásnál. A házi kedvenceinknél is figyeljünk oda, hogy folyamatosan kapjanak friss vizet, és nagyon fontos számunkra is a megfelelő folyadék utánpótlása, amire a legjobb a csapvíz, szódavíz, cukormentes teák, limonádék. Mindenki vigyázzon magára.

0: Június 25-e és 28-a között ismét benépesül Kishegyesen a Hegyalja utca, hiszen érkezik a Dombos Fest. Az idei rendezvény nem csak koncertekkel és irodalmi programokkal várja a látogatókat, hanem a vajdasági magyarság jövőjét, a közéletet és a környezeti kihívásokat érintő kérdéseket is középpontba állítja. A fesztivál részleteiről Horváth László főszervezővel Vitkóty Alexander beszélgetett.
1: A Dombos Fest 25 év után most a 4 nap újra tervezés mottóval jelentkezik. Mit jelent ez a gyakorlatban, és miért éreztétek fontosnak, hogy most ilyen kérdéseket helyezzetek a középpontba?
2: Üdvözlöm a hallgatókat. Hát annyira mindennapos ez az újra tervezés. Ugye az emberek ma már digitális kütyükkel közlekednek, és azért ösztönösen mindig másfele megyünk. Csak olyan az üzenet, hogy újra tervezés, és valóban meg lehet minden újra tervezéssel oldani a problémát, az ember eljut a végcélhoz. Nálunk a Dombos Festnél a végcél az egy örömteli közösségi élménynek a megszerzése, de viszont azt látjuk, hogy ez a szárazság, ami ugye nem csak itt a délvidéken, hanem átalakul, kulóban van itt a Kárpát-medencében, a Balkánon is, tehát ez egészen más válaszokat is adhatna, tehát már lehet, hogy nem is jó időben van a fesztiválunk, hanem majáliskor meg kéne csinálni, amikor még minden virágzik, és zöld a fű, mert már az elmúlt években nagyon sokszor kiégett a gyönyörű gyepünk, például ez az egyik fontos kérdés, hogy a fenébe bírunk majd 40 fokba dolgozni, ezt is láttuk, hogy hát alig, akkor újra tervezni kell, hogy új generációk vannak a piacon, akik jönnek, vagy jönnének, vagy meg kell őket szólítani, tehát mi már ugye 45-50-esek vagyunk, akik ezt az egészet elkezdték, és hát megmutattuk 25 éven át, hogy mi így látjuk a kultúrát, ebben látjuk a szépséget, de a fiatalok, azok a kollégák is, akik velem dolgoznak Kishegyesen és vagy Budapesten, már teljesen más metódus szerint élik az életüket, tehát az ő hangsúlyos kritikáikat vagy észrevételeiket mindenféleképpen be kell építeni a mondandónkba. Akkor az is egy érdekes kérdés az újratervezésnél, hogy mi 25 éve csináljuk, és úgymond magányos harcosokként ez, tehát az a közösség, aki a délvidéki magyarokat vezeti, és soha meg nem kérdezi, hogy tud-e valamiben segíteni. Ezt nem mondom, hogy nem voltak próbálkozások, még a idősebb pásztor úr élt, de a Dombos az egy markánsabb vagy erősebb brand lehetne nem csak a vajdasági magyaroknak, hanem a Löszfal miatt úgy általában turisztikailag is. Ehhez viszont nekünk partnerekre lesz szükségünk, olyan partnerekre, akik a politikában naprakész információkkal rendelkeznek, ahogy melyik az irány, merre lehet menni, milyen fejlesztéseket lehet megvalósítani. Kishegyesnek fontos ez a Dombos érzés, ezt látjuk. Kijárnak napmintak az emberek, tehát hogy egy ilyen nagyon szabadidős tevékenység valósulhatna meg, nem 4 napon át, hanem egész éven át szervezetten, erre is tudnánk lapot húzni. Illetve hát a művészeti kérdések. Rengeteg elismert délvidéki művész van a piacon, legyen az képzőművész, irodalmár, újságíró, zenész, különböző alkotó, tehát hogy egy nagyon jó táptalaj délvidéken születni és inspirálódni. Őket mindenféleképpen segíteni kell, és valamilyen szinten megint visszautalhatok, hogy vagy a közösség, vagy a politikumnak mögé kéne állni, mert akkor tudunk sikeresek lenni.
1: Az idei fesztivál egyik hangsúlyos témája a klímaváltozás, mint említetted, ugye a szervezés pillanatában, illetve a rendezvény pillanatában már gyakran a fű is kiég. És ugye a klímaváltozás oda kell figyelni, hiszen az Alföld jövőjét is jelentheti. Miért tartottátok fontosnak, hogy egy kulturális fesztivál ilyen társadalmi és környezeti kérdésekkel is foglalkozzon?
2: A Duna-Tisza közén élünk, tehát ez egy idilli állapotnak tűnhetne, hogy rengeteg víz van körülöttünk. Ott folyik el mellettünk a Krivaja folyó, amely mindig jelzi, hogy ő itt van, szeretne túlélni, de azért csak sikerül folyamatosan megszennyezni, beszennyezni, és ez is egy olyan szomorú látvány, hogy ebben a klíma átalakulásban is van egy kis folyó, patakunk, a Krivaj folyó, amiből talán öntözni is lehetne, vagy érdekességeket lehetne mellé építeni, de ez sem sikerül. Úgyhogy figyelünk a környezetre, hát mindig például most mondták mezőgazdasági szakemberek, hogy másodszor vetették újra a napraforgót, mert nem kelt ki pár héttel ezelőtt. Tehát délvidék a legjobb termőtalajokkal rendelkezik, és nem kelt ki benne a napraforgó. Tehát ezek olyan információk, amire muszáj ráfigyelni, mert egyszerűen itt van mellettünk a probléma. És mondom, a kultúrafogyasztás is olyan, hogy hát kiégett embereknek, vagy kiégett környezetben nehéz értelmes üzeneteket megfogalmazni. Ezért kell jó karban tartani az embereket is, hogy igény legyen egy jó szórakozásra, utazásra, kikapcsolódásra, és hát ezt illik olyan helyszínen bemutatni, ami páratlan. Hát a Hegyalja utca egy páratlan helyszín, nekünk ezzel foglalkozni kell.
1: A programban több beszélgetés is a vajdasági magyar közösség jelenéről és jövőjéről szól. Mit vártok ezektől a párbeszédektől, és milyen szerepet szántok a fiatal generációknak?
2: Egyrészt mindenkinek van egy-két laki élete, tehát az én környezetemben mindenki átmegy a határon, vagy csak azért, mert ott van a családjának valaki tagja, már mint úgy ért, hogy Magyarországra, vagy ott dolgozik, vagy ott tanul, tehát hogy van egy kettős identitás, hogy a magyar közéletbe be vagyunk kapcsolva, és értelmezésünk szerint ez nincs kihasználva, akár egy nagyon szoros céghálóval, vagy egy nagyon markáns újraértelmezéssel, tehát azért ezek képzett emberek, akik jönnek-mennek a határon, és úgy érezzük, hogy a délvidéki magyar folyamatokban ez a fölhajtó erő, ez nincs bekapcsolva. Nagyon fontos lenne, hogy a politikum végre észrevegye, hogy nem a lojalitás, nem a hűség, hanem a szakértelem, a célok tudják ezt a közösséget is jó irányba tolni, és hát úgy gondolom, hogy mi már nem vagyunk annyian délvidéki magyarok, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy nem indítunk párbeszédet, nem kérdezzük meg egymástól, hogy mit szeretnénk, vagy mit tudunk. Ezt kell fejtegetni, mert nehogy a két cég közé essen mindenki.
1: A Dombos Fest mindig is a sokszínűségéről volt ismert. Idén milyen különlegességeket emelnél ki az irodalmi és a zenei kínálatból, amelyeket semmiképpen sem érdemes kihagyni?
2: Lesznek újdonságok, felvezető napokat is tartunk, ami azt jelenti, hogy lesz egy teljes folknapunk, ahol Pár Júlcsi, Bognár András, Zolna és Árad Salamon Soma, illetve a délvidéki népzenészek úgymond beszélgetnek a népzenéről, az énektanításról, a módszerekről. Fontos számunkra műhelymunka, másnap június 23-án építészet az Alföldön, szintén egy kerekasztal. Munka címe Mohai Nagy László nyomában, ehhez is arra utal, hogy igenis el lehet innen indulni a délvidékről és világra szóló üzeneteket lehet megfogalmazni. Pesti Attilával és Sinkovics Ede képzőművésszel fogjuk körbejárni a témát, illetve teszünk egy szakmai kirándulást a Duna mentére, Apatinra, Zomborba. Június 24-én szerdán pedig Dombos Vizuál van Bezzeg Gyulával, Tarkó János kiállításával, illetve már akkor elindulnak a felolvasások a pincénél, úgyhogy a Dombos Remix is elindul, illetve a négy nap, ugye ez a kiemelt sokszínűség, itt lesz Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Koszika művésznő, ahogy a Rézeleje zenekar is itt lesz, Szegedről Nagy Báb felvonulás lesz, tehát ezt a sokszínűséget tartanánk, hogy kicsiknek, nagyoknak, beavatottaknak, időseknek, mindenkit szeretnénk meglepni egy olyan produkcióval, amit még biztos, hogy nem látott a délvidéken, hiszen ezek először jönnek el. Tehát fontos számunkra, hogy alakítsuk a közízlést és érdekességeket hozzunk be, és azért ez fontos, mert azok a művészek, akik eljönnek a Dombosra, általában először jutnak el ilyen hivatalos fórumra, szintén itt a délvidéken, a Vajdaságban, tehát általában ők is jó élménnyel távoznak, úgyhogy figyelünk erre, hogy új, tehát nem kell, hogy már bejáratott produkció legyen, hanem friss legyen és üde legyen. Ahogy mondtuk, jönnek külső szakértők Magyarországról, külső szemmel a vajdasági magyarokról, Ádám Zoltán, Dursz Judit, Kovács Nóra, Zsigmond Csilla, szociológusok fognak beszélgetni, de lesz egy archiváló vajdaságiak panel, Kishegyesi Digitális Archívum és a Gasterbeiter Archív alapítóival lesz egy beszélgetés, de utána nagy népzenei koncert kint a Hegyalja utcában a Tokos és a Fokos zenekar, itt lesz a Mohácsi Tamburás generáció egyik kiemelt zenekar, a Pokláde, ahogy lesz egy Japánból érkező művész, Kenta Hayashi, egy gitáros, egy ilyen csia gitáros, tehát megint csak egy nagyon jó ambient fog kialakulni, az mellett ugye fényfestészet, tábor, tűz, a szokásos jó képletek, Dombosi Lángos, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon gazdag, nagyon sokan, ennyi művész talán soha nem volt a palettán, mint amit most felírtunk, kishegyesiek is aktiválódtak, Vulkanizer banda van, de a Csőke család, a zongoristái is jönnek hozzánk, a Csizmadi Anna is hazajön, tehát őt is félig meddig kishegyesének tartjuk. De itt lesz a Kontrabajandó, a Basalán zenekar, a Ferenci György és az első pesti rackák, tehát ezek olyan jó zenei minőségek, amelyre szerintem mindenki el fog lazulni, táncolni. Úgyhogy mindenkit várunk, nézzen bele valóban a nagyon hosszú programlistába, aztán csipegessen, ha bár ugye sokan azt mondták mindig, hogy nem is céltudatosan a koncertekre jönnek, hanem a jó hangulatra, úgyhogy hát ezt szeretnénk megalapozni ezzel a sokszínűséggel.
1: Hogyan reagálnak a művészek, amikor megkeresitek őket, és egyáltalán milyen volt a reakciójuk a ti meghívásatokra?
2: Most is fel tudnék sorolni legalább 10 olyan zenekart, akit ajánlkoztak, de nem tudtunk berakni a képletbe. De, tehát ez is bizonyítja, hogy ez a kulturális tér, amit Délvidéknek hívunk, ez az érdeklődésre tart számon, tehát igenis eljönnének Zentára, Palicsra, Szabadkára, Topolyára, nem tudom, Újvidékig, ha többet hívnánk őket, mert ez tényleg sok esetben nem honorárium pénzkérdése, hanem az, hogy elinduljon egy párbeszéd, mert ma Erdély sokkal nyitottabb lett, ugye Magyarországon nagyon sok városban nagyon jó fesztiválkultúra teremtődött, a Felvidék az gazdag, tehát ott már tényleg a művészekről sokszor azért járnak el, euróban lehet jó gázsikat elérni, hozzánk viszont az élmény jönnének, úgyhogy bátorítom a társszervezőket, hogy igenis keressenek jó produkciókat Magyarországról, mert az előadók nagyon szívesen jönnek, és hát végül is ezzel a magyar identitásunkat is tudjuk erősíteni, illetve egy pár beszédet tudunk kezdeményezni, pláne, hogy magyar-szerb évad van most a kultúrában.
1: És végezetül, ha egyetlen mondatban kellene meghívni azokat, akik még soha nem jártak a Dombosfesten, köztük vagyok én is, mit mondanál nekik, miért érdemes idén Kishegyesre látogatni?
2: Maga az élmény, én azt mondom, hogy az a momentum, amikor az ember besétál és végignéz a löszfalon, tehát egy ilyen otthonosság érzést képez, és utána már tényleg mindegy, hogy milyen zene szól az egyik vagy a másik színpadról vagy portáról, az ember vesz egy lángost, és hát teljesen átéli, hogy otthon van ez az otthonérzés. Ez legyen most a húzó szó, mindenki jöjjön haza hozzánk, mert otthon fogja érezni magát június 25 és 28 között.
1: Hát ettől jobb végszó nem is lehetett volna. Köszönöm szépen, Laci, hogy a rendelkezésünkre álltál, és mit mondjak, sikeres rendezvényt, és még köszönjük. Sok-sok évig legyetek talpon.
2: Reméljük, így lesz. Köszönjük szépen, minden jót, üdvözöljük a hallgatókat.
3: Ajánló következik. Dombosfest 2026 Kishegyesen. Június 25-e és 28-a között. A zenei sokszínűség idén is garantált. Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán. Várunk benneteket idén is a Dombosfesten.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
6: A vászon ismét életre kel.
5: Ami volt, újra megtörténik.
6: Musikál a mozi.
5: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: 107,1
1: SMR
0: zenefüleinknek.
1: Elhangzott riportjainkat keresse a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján.

Szépen lassan ennek az órának is a végéhez érkeztünk. Még tart a játék Facebook oldalunkon, még egy kicsit lehet törni a fejüket, bár sokan odaírták, hogy ezt könnyű, ezt mindenki tudja. És valóban eddig csak helyes megfejtések érkeztek. Még egy rövid ideig várjuk a válaszokat, a nyeremény pedig egy darab bérlet a Dombos Festre. Keressék fel a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalát, és a nyereményjáték meghirdetése alá írják meg a választ. Hamarosan híradóval jelentkezünk, utána érkezem a megszokott tartalmakkal.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a Híradó főbb témái. Meghalt egy munkás a nagybecskereki Linglong gyárban. Két teherautó ütközött, a Zentai hídon leállt a forgalom. Összeért az 5. újvidéki Dunahíd két oldala. A Mrdics-féle igazságügyi törvények módosításával folytatta a szerb parlament a szerdán megkezdett ülést. Szigorúbb szabályokkal védeni az állam a tejágazatot. Tanszereket és sporteszközöket kapnak a szerbiai iskolák az Expo 2027 vállalattól, és Magyar Péter kezdeményezésére kikerült az EU csúcs záró nyilatkozatából Ukrajna gyorsított csatlakozása. Mondom a részleteket. Életét vesztette egy 31 éves alkalmazott a nagybecskereki Linglong gyár egyik termelőüzemében. A mentőszolgálat tegnap este 9 óra körül érkezett a helyszínre, ahol egy férfi halálát állapították meg. A helyszíni számla során a hatóságok lefoglalták a biztonsági kamerák felvételeit, meghallgatták a tanúkat, valamint munkavédelmi szakértőt is bevontak a vizsgálatba. Az ügyészség szerint az eddigi vizsgálat alapján a baleset összefüggésben lehet azzal, hogy a munkás nem tartotta be a munkavégzésre vonatkozó előírásokat. Az eset körülményeit továbbra is vizsgálják. Összeütközött két teherautó a Zentai hídon, ezért leállt a forgalom ma reggel 9 órakor Bácska és Bánát között. A karambol következtében az egyik építőanyagot szállító kamion a híd lábának csapódott. A mentőségek és a hatóságok azonnal a helyszínre érkeztek, és a gyors összehangolt munkának köszönhetően bő fél óra alatt sikerült megtisztítaniuk az úttestet, így a forgalom újraindulhatott. A lezárás ideje alatt a járművezetők többsége a Magyar Kanizsai, valamint az Adai átjáró felé került. Az Expo 2027 vállalat tanszereket és sporteszközöket oszt szét Szerbia összes mintegy 1275 állami és magán általános iskolájában. A csomagok vonalas és kockás füzeteket, rajzblokkokat és hozzájuk tartozó táskákat, grafitszeruzákat és órarendeket tartalmaznak. Ezen kívül minden iskola kap 3 darab 3-as labdaszettet, amelyek kosár, röpp és futballlabdákból állnak. Az eszközök egyedi arculatot kapnak a kiállítás dizájnja alapján. A tanszereken az Expo 2027 kabala figurái, Rastko és Milica szerepel. A kiszállítási határidő augusztus 31.

0: 4-e, így a csomagok még az iskola kezdés előtt megérkeznek a diákokhoz. Tegnap újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Fruska-Gorrai hegyi korridor építése. Összekapcsolták az Újvidéki Dunahíd főszerkezeti elemeit, amely az Újvidék és Ruma közötti gyorsforgalmi út egyik legfontosabb létesítménye. Az eseményen részt vett Alexander Vucic szerb államfő is, aki a helyszínen tekintette meg a munkálatokat. Szabó Regina összeállítása.
1: Az épülő létesítmény Újvidék 5. Dunahídja lesz, egyben a Fruska-Gorai hegyi korridor egyik legfontosabb eleme az Ürögi hágó alagút mellett. A híd teljes hossza felvezető szakaszokkal együtt megközelíti az 1,7 kilométert, míg a Duna fölötti főszerkezet több mint 500 méter hosszú. Alexander Vucic szerb államfő szerint a beruházás kiemelkedő mérnöki teljesítménynek számít. Ez a híd most már annyira szép, pedig amikor legutóbb itt voltunk, még nem így nézett ki. Akkor még nem is tudtam igazán különbséget tenni az alsó vagy segéd híd és ez között. Akkor ez még csak egy nagy beruházásnak tűnt. Most viszont egy igazi kis építészeti és mérnöki remekmű. Egy valódi kis csoda. Nem is kicsi, 1700 méter hosszú. Egy nagyon fontos híd, amely összeköti Dél-Bácskát, Észak- és Nyugat-Bácskát, valamint Közép- és Észak-Bánátot Szerémséggel. De nem csak Szerémséggel, hanem Mácsvával is. Sőt, ha úgy vesszük, Belgráddal és a boszniai szerb köztársasággal, valamint Bosznia és Hercegovinával is. A híd Péterváradot köti majd össze a Bácska felőli oldalon az E75-ös autópályával. A híd a tervek szerint majd tehermentesíti Újvidéket és Péterváradot. Vucic hangsúlyozta, a beruházás nem csak Újvidék, hanem egész Szerbia számára kiemelt jelentőségű. Több kilométernyi úthálózat épült ki az elmúlt 12-13 évben, mint az azt megelőző 60 évben összesen. Ezeknek a kilométereknek a száma napról napra folyamatosan növekszik, és úgy gondolom, hogy még sok mindent át fogunk adni az idei év végéig, illetve jövőre is. Mindez az emberek szolgálatát, valamint a helyi és regionális gazdaságok erősítését, Szerbia más térségeinek fejlődését is segíti, nem csak Belgrád és Újvidék esetében. A Fruska-Gorai folyosó építése 2021 májusában indult, de a beruházás késéssel valósul meg, hangzott el az eseményen. A Duna híd és az Ürögi hágó alagút várhatóan egy éven belül készül el. A teljes korridor átadása 2028 végére várható.
0: A Mrdić-féle igazságügyi törvények módosításával folytatta tegnap a szerb köztársasági képviselőház a szerdán megkezdett ülést. A januárban elfogadott 5 törvényből álló csomagot a Velencei Bizottság véleményezte a szerb kormány felkérésére. Ezeknek a javaslatoknak az alapján dolgozta ki az illetékes minisztérium azokat a módosításokat, amelyek most a képviselők előtt voltak. Az ellenzéki sorokban azonban a törvényeket továbbra is az ügyészi és bírói függetlenség csökkentésének és a központosítás eszközének vélik. Loboda Árpád összeállítása.
2: Az ülés első órájában a köztársasági parlamenti képviselők kérdéseket tehettek fel a tárcavezető minisztereknek, majd áttértek a 32 napirendi pontra, amelyet összevonva tárgyaltak. Az ellenzéki képviselők a 2026. január 21-én elfogadott Mrdić-féle igazságügyi törvények módosításával elégedetlenek. A cinikusan Mrdić-féle velencei 2.0 törvények szerintük lehetőséget teremtenek a politikai, hogy közvetlen hatást gyakoroljon az ügyészek és bírák megválasztására, valamint tovább rombolja az intézmények függetlenségét. A törvényeket a Velencei Bizottság véleményezte és tett javaslatokat módosításukra, az ellenzék szerint a kormány kozmetikai változtatásokat hajtott végre a nemzetközi blamázs enyhítésére. Szlobodan Petrović, a szerb középpárt köztársasági parlamenti képviselője. Ahelyett, hogy hatályon kívül helyeznék ezeket a Mrdić-féle törvényeket, önök egy részüket megváltoztatták, egy részüket nem változtatták meg, és egyes részek, amelyeket átadtak a Velencei Bizottságnak, különböznek azoktól, amelyek most előttünk vannak. Ez annak érdekében, hogy megtévesszék a Velencei Bizottságot, és itt bennünket is, ez pedig csak a szerb haladó pártban juthat eszébe valakinek. Nenád Vujic igazságügyi miniszter válaszában cáfolta a vádakat. Elmondta, nincs lényeges különbség a szerb és az angol nyelven íródott dokumentumok között, amelyet a Velencei Bizottságnak juttattak el, szó sincs különböző tartalomról. Megerősítette, hogy a határidőkre vonatkozó szakasz is az EU-ban bevett eljárással összhangban van. Amikor a januári módosításokról beszélünk, egy olyan dologról beszélünk, ami lépés a hatékonyság felé. Ugyancsak a véleményezésben, amit nyilvánosságra hoztak, üdvözölték Szerbia erőfeszítéseit a reform törekvések iránt, és hogy ezeket a reformokat a továbbiakban is folytassa. Ugyancsak aktívan követi és részt vesz abban a munkában, amelyet Szerbia végez a reformok terén. A napirendi pontok között szerepel az emberi szövetek és szervek átültetésére vonatkozó jogszabály is. Jelenleg két típusú szabályzatot alkalmaznak világszerte. Az egyik esetében a donoroknak még életükben kell nyilatkozniuk arról, hogy szerveiket felhasználhatják. A másik szerint mindenki donor, amennyiben még életében nem nyilatkozott hivatalosan az ellenkezőjéről. Úri Emese, a VMS köztársasági parlamenti képviselője. Különösen jelentős, hogy létrejön egy jegyzék azokról a polgárokról, akik szervdonorok akarnak lenni, és egy jegyzék azokról a polgárokról, akik egyértelműen elutasítják azt, nem akarnak donorok lenni. Így minden polgár lehetőséget kap, hogy érthető és egyértelmű módon kifejezze akaratát, amit tiszteletben kell tartani. Hasonlóan leírt eljárások léteznek a hozzájárulás utólagos beszerzéséhez, abban az esetben, ha nem rendelkezett arról még életében. Utólagos hozzájárulást elsősorban a család és a gyámok adhatnak, de fontos szerepet játszik az etikai bizottság szakvéleménye is. A módosításoknak köszönhetően a törvényhozó szerint növekszik a jogbiztonság, és egyszerűsödik a munka az egészségügyi intézményekben.
0: Szerbia új intézkedésekkel erősítené a tejágazatot, ezzel pedig nagyobb biztonságot nyújtanának a termelők számára. A tervek szerint szigorúbb szabályok vonatkoznának a tej felvásárlására, valamint a termelők és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatokra. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy az ország várhatóan 2027-re áttér a tej minősége alapján történő felvásárlási rendszerre. Ennek érdekében országos tejminőség ellenőrzést vezetnek be, miközben az állam támogatást biztosít a korszerű berendezések beszerzéséhez. A cél, hogy a gazdák jobb minőségű tejet állítsanak elő, és versenyképesebbé váljon a szerbiai tejtermelés. Szerint az új szabályozás a termelők kiszolgáltatottságának csökkentését is eredményezné. Egyebek mellett garantálná, hogy a felvásárlók ne szüntethessék meg váratlanul a tej átvételét, valamint legfeljebb 30 napos fizetési határidőt írna elő. A késedelmes kifizetéseket szigorú bírságokkal sújtanák. A minisztérium szerint a szerbiai tejtermelés mintegy kétharmadát jelenleg kis családi gazdaságok adják. Számukra a tej feldolgozása, illetve a sajt és kajmak készítés jelenthet további fejlődési lehetőséget. Az illetékesek bíznak abban, hogy az új intézkedések hozzájárulnak a tejpiac stabilizálásához, a termelők helyzetének javításához és a tejágazat hosszú távú fenntarthatóságához. Veszélyben a Wizz Air légitársaság szerbiai jelenléte, közölte sajtótájékoztatóján Radó András. A Wizz Air kommunikációs vezetője kiemelte, a helyzet hátterében a Szerbia Polgári Légiközlekedési Igazgatóságának márciusi szabályzatmódosítása áll, amely a bázis repülőterek működési feltételeit, a résidők elosztását és a támogatási, valamint az adórendszert érinti. Radó kijelentette, hogy amennyiben nem sikerül megoldást találni, a Wizz Air kénytelen lesz novemberben bezárni a bázisát, bár hangsúlyozta, hogy ezt mindenképpen szeretnék elkerülni. Kikerült az EU csúcs záró nyilatkozatából Ukrajna gyorsított csatlakozása. A változtatás Magyar Péter kezdeményezésére történt, mégpedig az utolsó pillanatban. 4 órás intenzív vita után tudták a tagállamok vezetői lezárni az Európai Tanács ülésének első napi rendi pontját. Ennek eredményeként az állam, illetve kormányfő csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter magyar miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna unió csatlakozásának gyorsításáról szóló kitétel. Tájékoztatott mindenről a kormányfő csütörtök későjel a Facebook oldalán. Bejegyzésében a miniszterelnök kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat. A pontos idő 12 óra 13 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Egy őszinte mélyen megrendítő, életigenlésről szóló utazása a topolyai tárlaton. Légy ott a könyvvel, zentán. Jönnek a részletek. Megmaradni, vallomások a küzdelemről címmel nyílt meg Szilágyi Ildikó első önálló fotókiállítása a topolyai Juhász Erzsébet könyvtár padlás termében. A tárlat mélyen személyes történeteken és képi vallomásokon keresztül mutatja be a kitartást, a belső küzdelmeket és az életigenlést. Az alkotó a legnehezebb időszakban a rákbetegséggel való harca során fordult kamerája felé, hogy megmutassa, a betegség nem veheti el az emberi méltóságot, és a legsúlyosabb törésekből is újjá lehet épülni. A megnyitott tárlatvezetéssel egybekötött beszélgetés követte. Horváth Kátai Orhidea riportja.
3: A fényképezés Szilágyi Ildikó számára nem csupán a pillanat megörökítését, hanem a túlélést jelentette életeddig legnehezebb szakaszában. A lencse mögé húzódva kereste választ arra, hogyan maradhatunk önmagunk, amikor a test egy időre elárul bennünket. Képei szólnak mindazokhoz, akik valaha is gyengének vagy sebezhetőnek érezték magukat, emlékeztetve arra, hogy a betegség nem veheti el az emberi méltóságot.
4: Igazából tavaly megállapították nálam a rosszindulatú emlőrákot, és akkor, amikor a kórházba kerültem, amikor a műtétre került sor, már akkor megfogant bennem a gondolat, hogy én ezt meg fogom örökíteni. Akkor még így a kiállítás ötlet az nem volt sehol, csak annyi, hogy én ezt végig fogom fotózni, és valójában hát létrejött egy év alatt, amit most láthatnak a látogatók.
3: A megbetegedések esetében a fizikai, orvosi kezelés mellett kulcsfontosságú a lelki gyógyítás és a mentális támogatás is. A betegséggel való harc ugyanis alapjaiban formálja át az embert, de a lélek ereje képes arra, hogy a testet is támogassa az újbóli talpraállásban. Papa Ágota, pszichológus.
5: Egyrészt azt gondolom, hogy minden személyes történet egy kicsit közelebb hoz bennünket olyan betegségekhez, állapotokhoz, élményekhez, ha úgy tetszik, ami valóságosra teszi azt, hogy ez bárkivel megtörténhet, és ha erre így nézek, akkor ez egy kicsit preventív, tehát megelőző, figyelem felkeltő, tudatosító. A másrészt pedig van ennek egy támogató jellege, és azokra vonatkozóan, akik talán hasonló, vagy ugyanezzel a betegséggel küzdenek, és azt látjuk, hogy ebben nincsenek egyedül. Harmadrészt pedig, ami a legfontosabb, azt gondolom, hogy itt egy művésszel állunk szemben, aki amellett, hogy ez egy betegség tudat, és itt van, de azért elsősorban ő most egy fotós és egy fényképész.
3: A topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban megnyílt tárlat egy őszinte, mélyen megrendítő, de a végsőkig az életigenlésről szóló utazás. Szilágyi Ildikó fotói és vallomásai erőt adhatnak mindazoknak, akik hasonló küzdelmet vívnak, emlékeztetve arra, hogy a testi és a lelki megpróbáltatások idején sincsenek egyedül, és a legnehezebb helyzetekből is van kiút. A kiállítást június 24-ig lehet megtekinteni.
0: Összefogtak a vajdasági magyar könyvkiadók és kulturális intézmények, hogy közelebb hozzák az irodalmat az olvasókhoz. Ma délelőtt Zentán a Rintintin klubban vette kezdetét a Légy ott a könyvvel elnevezésű könyv és irodalom népszerűsítő programsorozat idei rendezvénye. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Fórum könyvkiadó, a Magyar Szó, valamint az Életjel és a Zetna kiadó közös kezdeményezése nem csak a legújabb kötetek bemutatását tűzte ki célul, hanem egyúttal a hazai alkotók és az olvasó közönség közötti közvetlen párbeszéd megteremtését is, emelte ki Döme Szabolcs, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa.
6: A Légy ott a könyvvel rendezvény célja, hogy összekösse azokat a személyeket, akiknek fontos a könyv, akiknek fontos az olvasás, és hát fontos a vajdasági magyar irodalom. A rendezvény 2012 óta minden évben megrendezésre kerül. Kivételt képeztek a COVID, koronavírusos évek 2020 és 2021.
3: Hogy fog kinézni a mai program? Mit fogtok itt csinálni?
6: 9 órakor kezdődik a program, a villámkönyv bemutatók sora, és nagyjából egyig fél kettőig tart. A könyvbemutatókon, ahogy az előbb említettem, az újabb vajdasági magyar könyvekkel ismerkedhetnek meg a jelenlévők. Jönnek szerkesztők, jönnek kiadóvezetők, írók, és ilyen 20 perces könyvbemutatókban mutatják be a legújabb kiadványaikat.
0: Sport. Mexikó tovább jutott, Svájc és Kanada pedig lépést tett a továbbjutás felé a labdarúgó világbajnokságon. A svájci válogatott az utolsó bő negyed órában 4 gól szerezve, 4-1-re győzte le az utolsó 10 percben ember hátrányban futballozó bosnyák csapatot tegnap a labdarúgó világbajnokság B csoportjának Los Angeles-i mérkőzésén. Sikerével nagy lépést tett a továbbjutás felé. A társházigazda kanadai válogatott pedig megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon, mivel csütörtökön 6-0-ra felülmúlta a vancouveri mérkőzést 9 játékossal befejező katari csapatot. Az utolsó körben az egyaránt 4 pontos kanadai és svájci együttes, illetve az egyformán 1 pontos katari és bosnyák gárda találkozik egymással. Közben Mexikó már tovább is jutott a VB egyenes kieséses szakaszába, kihasználta a dél-koreai válogatott védelmi rövid zárlatát, és 1-0-ra nyert a labdarúgó világbajnokság A csoportjának negyedik mérkőzésén, így a tornán elsőként bebiztosította továbbjutását. A pontos idő 12 óra 20 perc, híradót hallottak.
7: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, és gyenge keleti szél fúj, száraz, napsütéses az idő. A hőmérséklet a délutáni órákban megközelíti a 33 fokot. A hőség egész hétvégén velünk marad. A jövő hét elején azonban már elszórtan számíthatunk frissítő záporokra és zivatarokra.
7: Hírműsorok óránként.
8: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
7: SMR. Reklám következik.
9: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
10: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a fontanát.
13: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Június 19-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 39 para, 100 forint középárfolyamon ma 33 dinár 18 para, 1 svájci frank 127 dinár 01 para, 1 angol font 135 dinár 28 para, és 1 amerikai dollár 102 dinár 74 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: Perckor az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint 30 fokot mutat a hőmérő higanyszála, a telefonom 31-et jelez, és a tűzőnapon egyébként akár 40 fokot is érezhetünk. Tehát ez inkább vagy vízparti időjárás, vagy bent a hűs szobában lehet rádiózni, tévézni. És már is elmondom, hogy a Pannon televízióban mit nézhetnek jelen pillanatban. Az a szubjektív látható, melynek vendége Kautsky Armand színművész. Utána Kincses ládánk bajmoki része várja a nézőket. 15 órai közelképben a Szabadkai Múzeumok éjszakájával foglalkozik a műsor. Lesz fit percek. 16.30-kor Székely gazda, utána Pannon gazda. Benne több településen súlyos károkat okozott a jég Vajdaságban és Délbánát legdélebbi, lenyűgöző természeti adottságokkal rendelkező régiója, az Alduna-Mente. Ezt követi a híradó, majd forog a kamera. Szabadka, a szecesszió városa, Tóth Borisz alkotása. 20 órai híradót követően zenezóna, lesz Jazz Night, és a forog a kamerát is megismétli a televízió még a késő esti híradó előtt. Holnap élőegyházzal, életmód magazinnal, mezőgazdasági magazinokkal ébredhetnek a nézők. Itt nálunk pedig szintén majd a holnap reggeli órákban lesz vallási műsor. Utána természetesen érkezünk a piaci kosárral, Szalai Patriciával hallhatnak majd beszélgetést, és Kautsky Armanddal is. Utána járunk, hogy milyen érdekes a hónap műtárgya, és muzsikál a mozi, majd slágergyár is várja a hallgatókat. Én pedig hamarosan jelentkezem azzal a névvel, aki bérletet vihet haza, illetve bérlettel léphet be majd a jövő heti Dombos Festre. Tartsanak velünk!

Elérkezett az idő, hogy elmondjam itt a Mozaikban annak a nevét, aki a Dombos Festre egy bérletet nyert. Ő nem más, mint Homolya Ortó Viktor. Gratulálunk, hamarosan felvesszük vele a kapcsolatot, hogy hogyan tudja átvenni a nyereményét. Tehát bizony, lezárult a mai játék is. Viszont javaslom, hogy mindig figyeljenek minket, mert hogy a nyár folyamán is tele vagyunk nyereményekkel, játékokkal, jó témákkal és még jobb zenékkel.

0: Ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Állampolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebiánt.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnaton.rs oldalon.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Életét vesztette egy 31 éves alkalmazott a nagybecskereki Linglong gyár egyik termelőüzemében. A mentőszolgálat tegnap este 9 óra körül érkezett a helyszínre, ahol egy férfi halálát állapították meg. A helyszíni szemle során a hatóságok lefoglalták a biztonsági kamerák felvételeit. Meghallgatták a tanúkat, valamint munkavédelmi szakértőt is bevontak a vizsgálatba. Az ügyészség szerint az eddigi vizsgálat alapján a baleset összefüggésben lehet azzal, hogy a munkás nem tartotta be a munkavégzésre vonatkozó előírásokat. Az eset körülményeit továbbra is vizsgálják. Két teherautó ütközött a Zentai hídon, ezért leállt a forgalom ma reggel 9 órakor Bácska és Bánát között. A karambol következtében az egyik építőanyagot szállító kamion a hídlábának csapódott. A mentőségek és a hatóságok azonnal a helyszínre érkeztek, és a gyors összehangolt munkának köszönhetően bő fél óra alatt sikerült megtisztítaniuk az úttestet, így a forgalom újraindulhatott. A lezárás ideje alatt a járművezetők többsége a magyar-kanizsai, valamint az adai átjáró felé került. Kikerült az EU csúcs záró nyilatkozatából Ukrajna gyorsított csatlakozása. A változtatás Magyar Péter kezdeményezésére történt, mégpedig az utolsó pillanatban. 4 órás intenzív vita után tudták a tagállamok vezetői lezárni az Európai Tanács ülésének első napi rendi pontját. Ennek eredményeként az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter magyar miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. Tájékoztatott mindenről a kormányfő csütörtök késő éjjel a Facebook oldalán. Bejegyzésében a miniszterelnök kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Iskola bezárásokhoz, vizsgahalasztásokhoz és fesztiválok lemondásához vezetett a Franciaországban tomboló rendkívüli hőség. Az ország 53 megyéjében narancssárga meteorológiai riasztás van érvényben. A Poitiers-i régióban hétfőre is kedre tervezett szóbeli érettségi vizsgákat egy héttel későbbre tették. Szensz városában pedig már ma bezárják az iskolákat. Míg Strasbourgban egyelőre nyitva maradnak az intézmények, ugyanakkor az illetékesek arról egyeztetnek, hogy a szülők saját döntésük alapján otthon tarthassák gyermekeiket.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van és gyenge keleti szél fúj, száraz tűző napsütéses az idő. A hőmérséklet a délutáni órákban megközelíti majd a 33 fokot.
7: Csak a legfrissebbek!
8: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: velünk még a vezetés is jobban megy. SMR.
1: És hát a Cybergyerek is megérkezett így egy ilyen autódudával. Farkas Ervint Sóti Tamás váltotta fel a technikában, így ő fog nekem segíteni, hogy a következő témák is eljussanak a hallgatókhoz, mert hogy a magyar szó felhívásával érkezünk hamarosan, de a Homeland Fesztivál további programjairól is beszámolunk, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: A Magyar Szólapkiadó Kft. Első alkalommal hirdeti meg a Németh István publicisztikai pályázatot, melyel a vajdasági magyar újságírás és irodalom egyik legmeghatározóbb képviselőjének állítanak emléket. A téma kapcsán a Napilap fő és felelős szerkesztőjét, Pesevszky Evelint kérdezem. Köszöntelek!
1: Köszönöm szépen, szervusz, köszönöm a lehetőséget!
0: Ugye tudjuk, hogy Németh István a lap munkatársa volt, és nem is olyan rég hunyt el. Nagyon sokat köszönhetünk nekik, főleg ugye a szakmabeliek. De mi volt a célja ennek a felhívásnak?
1: A cél kettős, tehát elsősorban szerettük volna megszólítani azokat a tehetséges fiatalokat, akiket a kiváló íráskészség jellemez, de eddig talán nem volt lehetőségük, hogy ezt megmutassák, hogy megmutatkozzanak, hogy bemutatkozzanak a közösségnek. Ez az első célja a pályázatunknak, hogy ezeket a fiatalokat felkutassuk, támogassuk őket, és láthatóvá tegyük őket, azaz lehetővé tegyük, hogy publikálják a publicisztikai alkotásaikat, és amikor a fiatalokról beszélek, akkor középiskolásokra és egyetemistákra gondolok. A másik cél pedig, ahogy már te is mondtad, és ahogy a pályázatunkban olvasható, hogy emléket állítsunk Németh Istvánnak, mert hát ő nem csak a magyar szó egyik legmeghatározó publicistája, újságírója volt, hanem a vajdasági magyarság egyik legkiemelkedőbb írója is, és szerintem merem állítani, hogy a vajdasági magyar néplélek egyik legjobb ismerője a néplélek, az életünk, életmódunk, a vajdasági magyar tája, vajdasági magyar falu, a tanya ismerője, és úgy éreztük, hogy mindenféleképp méltón emléket kell állítani neki.
0: Szerintem is. Nézzük akkor a felhívást, ugye már említetted, hogy középiskolások és egyetemisták a kategória. Minek kell még megfelelni ezen belül?
1: Meghatároztuk a publicisztikai műfajokat, tehát kommentár, jegyzet, tárca, riport, interjú, kritika és rövid publicisztikai írás, tehát elsősorban glosszára gondolunk. Meghatároztuk a karakter számban a követelményeket, tehát a pályamunkák minimális terjedelme 4000 karakternek kellene lenni, a maximális terjedelem pedig 12000 karakter, szóközökkel, mesterséges intelligencia, ez egy nagyon fontos és nagy téma minden területen, így nálunk is. Természetesen segédeszközként például lektoráláskor alkalmazható, viszont megpróbáljuk kiszűrni a teljes egészében mesterséges intelligenciával létrehozott pályamunkákat, és ezeket kizárjuk.
0: Egyébként akkor itt már említhetjük a zsűrit is, akiknek az lesz a feladata, hogy ezeket a mesterséges intelligenciával készült írásokat, illetve a segítséget ki tudják szűrni, valamint, hogy meghatározzák azt, hogy melyek a legjobb pályaművek.
1: Igen, a továbbra is, tehát hogy a pályázatunkban sem egyelőre nem árultuk el, ezt csak utólag áruljuk el, ugyanis anonim a bírálat, tehát a magyar szó munkatársai alkotják majd a zsűrit, akik elsősorban a publicisztika terén rendelkeznek hatalmas tapasztalattal. Fontos még megjegyezni, hogy jeligés pályázatról van szó, tehát a pályamunkákat elektronikus formában kell eljuttatni, viszont jeligés. És ezzel is próbáljuk őrizni minden szinten az objektivitást.
0: Tehát a zsűri is anonim, és a pályázók is jeligével.
1: Amint nem derülnek ki a nyertesek, természetesen, de hát amint kiderülnek a nyertesek, akkor minden nagyon is nyilvánossá válik, és nagyon szépen és méltó módon szeretnénk mindenkit ünnepelni. Mind a két kategóriában eredményt fogunk hirdetni, tehát az egyetemista és a középiskolás kategóriában is szerény, de azért mégis jelentős pénzjutalommal is elismerjük az alkotásokat és az igyekezetet, és hát méltó módon megszervezzük majd a díjkiosztást is.
0: Ezzel is inspiráljuk egy picit a fiatalokat, hogy már ezért is érdemes odafigyelni és jelentkezni erre a pályázatra. Határidő is van viszont, de hát itt van előttünk a nyár.
1: Pontosan, tehát mivel első alkalommal hirdettük meg a pályázatot, úgy gondoltuk, hogy egy kicsit hosszabb lesz a pályázás lehetősége, hogy négy több hónapon is állt nyitva áll a pályázat, október 31-e éjfél a beküldési határidő. Tehát itt a nyár felkészülhetnek, de hát azt is tudjuk, hogy lehet, hogy nyáron jobb dolga is lesz a diákoknak és a hallgatóknak.
0: De lehet, hogy akkor jönnek a jó ötletek.
1: Ez is lehet, az inspiráció. Tehát erről már beszéltem, hogy valóban azt üzenem a fiataloknak, hogy ami őket jellemzi, az a kreativitás, az a rengeteg ötlet, a burjánzó ötletek, és ezt engedjék szabadjára az intellektuális kreativitásukat, írjanak, keressenek jó témákat, amit persze elsőbséget élveznek a közösségünket, a vajdasági magyar közösséget érintő aktuális témák. Én hiszem azt, hogy minden fiatal nagyon kritikusan tekint az őt körülvevő világra, és hogy nem lesz majd nehéz megfelelő témát találni.
0: Így van. És ahogy említetted, hát pénzjutalom az egyik díjazás, a másik, hogy ezeket, ha jól tudom, vissza is tudjuk majd olvasni a Magyar Szó felületein.
1: Természetesen mindenki, tehát minden díjazott munkát megjelentetünk a Magyar Szó hasábjain, viszont a többiekről sem feledkezünk meg, hogyha felismerjük valamelyik pályázóban a tehetséget, az ígéretes, esetleg még a csiszolatlan égkövet, ő nekik is szeretnénk egy lehetőségeinkhez mérten együttműködési, továbbra is folyamatos megmutatkozási lehetőséget biztosítani, mivel nem közhely, de valóban a fiatalok a jövő. Hogyha nem gondolunk rájuk, hogyha őket nem karoljuk föl, akkor semminek nincs értelme, így a Magyar Szónak sem.
0: És egyébként a Magyar Szó oldalán megtalálnak minden apró részletet erről, amit most beszélgettünk, tehát magyarszó.rs/pályázat/Németh István, és itt a pályázati kiírást is megtalálják, és a jelentkezési lehetőséget. Én köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és kívánom azt, hogy nagyon sok pályamű érkezzen, és nagyon sok feladata legyen a zsűrinek.
1: Még egyszer köszönöm szépen ezt a jó kívánságot, és köszönöm a lehetőséget.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szülőföld, anyaföld, homeland. Tehát idén, nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térré alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására. Június 18 és 21-e között várja a Homeland Fesztivál az érdeklődőket. Döbrey Dénes a vonal túloldalán, akit kérdezek. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: A nyitónap már megvolt, ugye Szerda Zsófi kép megállók kiállításával, és hát volt még egy-két esti program.
1: Igen, a Mi Világunk előadás, az Állampolgárok koncert, és egy a Kulbri filmklubnak a vetítése, a Győri Média Fesztivál nyertes díjazott rövid filmjeivel. És a mai nap pedig Csínszka a Kosztolányi Dezső Színházban este 8 órakor.
0: Hogyha valaki lemaradta a tegnapiról, vagy éppen nem hallotta, hogy van, és hát várják az érdeklődőket egy ilyen különleges kikapcsolódásra, egy különleges programra, akkor a mai napon még azért bepótolható, illetve hát még az elkövetkező napokban is, hiszen 21-éig tart a Homeland Fesztivál. Nézzük, hogy milyen programok vannak még, ugye most említve lett ez a ma esti Kosztolányi Dezső Színházas Csínszka koncert, és hát nézzük a továbbiakat, illetve a helyszíneket.
1: Igen, hát a Csínszka koncert az egyedüli helyszín, ami nem Kelebián van, a nyári mozi színházi közösségnek a székhelyén. A többi program az mind a 20-a, 21-e, az itt lesz kint Kelebián a Granicsászka 35 házszám alatt, ahol a Homeland Fesztivál székhelye van. És 20-án Ábrahám Máté és Dudás Virág Ervinnek lesz egy duója, egy koncert, ami 7 órakor kezdődik, és általában egy órával előbb nyit a ház, tehát 20-án 6 órától nyílnak a kapuk, és lehet érkezni, és 7 órától van az első koncert. Utána van egy szerb előadás a közösségnek a nappaliában, ebédlőjében, konyhájában, és ezt követő 10 óra 30-kor egy belgrádi duó, egy kiváló zenekar, és este pedig megnézhetjük Szász Csongornak a Muskátli című filmjét éjfélkor. És ezzel átcsúszva már a 21-ébe. És 21-én itt közben vannak különböző tanfolyamok, landart művészek tevékenykednek, csinálnak különböző alkotásokat, és 21-én van ezeknek a kiállításoknak a felfedése is, de ehhez délelőtt 11 órától délután 15 óráig Varga Henny tart egy makrobiotikus főző tanfolyamot, és akik részt vesznek a tanfolyamon, azok utána közösen meg is ebédelhetik, és ami marad, az még vacsorára is a résztvevőknek, a fesztiválon résztvevőknek jut belőle. És a programok azok este 8-kor kezdődnek, tehát megint 7 órakor már nyílik a kapu, és az első landart kiállításnak a megnyitóját, azt egy újvidéki fiatal csoport fogja megcsinálni egy nagy performanszal, Sárkány Balázs és Sárkány Tamásnak az alkotását. A két szobrász már egy-két hete itt dolgoztak ezen az alkotáson, és 21-én van a szoboravatás. Ezt követően itt és most Varga Tündének lesz a kiállítás megnyitója, vagyis hát ennek a landart alkotásnak a bemutatója. Eszter Kassenda, egy táncos, aki Kolumbia, Portugália, Hollandián keresztül érkezett hozzánk. Ő fog táncolni Hegyi Emmával, akinek ez lesz az első nyilvános föllépése, és Bakos Olivér kísérőket dobon. És este 9 órától pedig elindulnak a koncertek, 3 koncertet fogunk látni 21-én, Ilya Belorukov és Alexander Skorić duója az első koncert, ezt követi az Umbra Maria Balubdzsic önálló szóló koncertje, és az estet, a fesztivált valójában a szokásokhoz híven a Bitev Smrti zenekar fogja zárni. Predrag Wittner, Petár Mitrić és Tibor Takács Faki kátriójaként. És hát éjfélkor még azért egy Kulbli filmklub bekerül, és ez lesz az est záró programja.
0: Hát javaslom mindenkinek, hogy napközben pihenjen, mert este jó sokáig egy fantasztikus csapattal, nagyon-nagyon jó programokkal tudnak kikapcsolódni, barátkozni ebben a közösségben. Már ma is, és hát így az egész hétvégén nyitva áll a Homeland kapuja, nagyon-nagyon sok vendéggel, előadóval kedveskedik a Homeland az odalátogatóknak. Nézzük még egyszer akkor a helyszínt, hogyha valaki nem tudná, ugye említettük, hogy ma este kilép a kapun kívülre a program.
1: Kosztolányi Dezső Színház, este 8 órakor Csinszka koncert, és a következő napok 20-a, 21-e, az pedig Kelebia, Granicsárszka 35. Egy kis útmutatás, ez a határnál van, az utolsó körforgalomnál, első utca jobbra, első utca balra, és ott megtalálják a helyszínt. Gondolom esténként már több kocsi fog itt parkolni a ház előtt, és a környező házaknak a szomszédságában.
0: Szerintem, tehát hogyha rákérdeznek megtalálni ott Kelebia környékén, akkor mindenki tudni fogja, hogy merre kell menni.
1: Igen, lassan tudják az emberek, hogy hol van ez a helyszín.
0: Én köszönöm az információkat, telt házat kívánok, kellemes, megfelelő időjárást, kevés szúnyogot estére, és nagyon jó kikapcsolódást.
1: Köszönöm, és mindenkit szeretettel várunk. További szép napot kívánok, minden jót!

0: Mozaik.
1: Részletről. A 107,1 MHz-en.
2: Elérkeztünk a hétvégéhez, most már gondolom sokan hazafelé készülődnek, és esetleg be is terveztek egy hétvégi programot. Igyekeztünk mi is ajánlani néhányat. Kellemes lesz, nyárias lesz az időjárás, úgyhogy nyugodtan vízparti programokat tervezzenek be. Akik pedig nem szeretik ezt a hőmérsékletet, akkor ők odahaza a hűvösbe próbáljanak meg pihenni. A rádiókészülék mellett szóljon mindig a Szabadkai Magyar Rádió, hiszen nálunk szólnak a legjobb slágerek, és ahogy hallhatták a mai műsorban is, azért is érdemes velünk tartani nap mint nap, mert hébe-hóba azért nyereményjátékkal is kedveskedünk a hallgatóknak. Holnap szintén én várom önöket majd a Mozaikban, ismét jó témákkal és még jobb zenékkel. Addig is jó vételt és kellemes rádiózást!

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukac@sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Társadalmi célú felhívás.
5: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre?
0: Társadalmi célú felhívás.

0: www.hvg.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. FIT program. Kaland. Közösség. Kihívás.
1: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: 14 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Nem csökken a magyar nyelven induló középiskolai szakok száma Vajdaságban. A következő tanévben is 34 oktatási intézmény több mint 2000 helye várja a középiskolásokat. Hangzott el az MNT ülésén, ahol a vajdasági középiskolák első osztályába beiratható tanulók létszámának meghatározása kapcsán is döntés született. Az ülésen szó volt arról is, hogy köztársasági és tartományi szinten is külön pénzeszközöket biztosítanak a kisebbségi nyelvű tájékoztatásra. A Tájékoztatási és Távközlési Minisztérium aktuális pályázatán a magyar nyelvű média 1 millió 800 ezer dinárra jogosult, és ennek kapcsán rendkívül fontos, hogy az MNT is részt vehet a pályázatok véleményezésében. Az ülésen összesen 105 napirendi pontot vitattak meg, oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntöttek. Az Expo 2027 vállalat tanszereket és sporteszközöket oszt szét Szerbia összes, mintegy 1275 állami és magán általános iskolájában. A csomagok vonalas és kockás füzeteket, rajzblokkokat a hozzájuk tartozó táskával, grafitceruzákat és órarendeket tartalmaznak. Ezen kívül minden iskola kap 3 darab 3-as labdaszettet, melyek kosár, röp és futballlabdákból állnak. Az eszközök egyedi arculatot kapnak a kiállítás dizájnja alapján. A tanszereken az Expo 2027 kabala figurái, Rastko és Milica szerepel. A készletek végső kiszállítási határideje augusztus 31-e, így a csomagok még az iskola kezdés előtt megérkeznek a diákokhoz. Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is Szerbiában az elkövetkező egy hétben. Az eurodízel literenként jár a 217, a benziné pedig 191 dinár lett, ami azt jelenti, hogy mindkét üzemanyag 3 dinárral csökkent az előző héthez képest. Az új üzemanyagárak következő péntekig maradnak érvényben. Legkevesebb 90 ember vesztette életét kolerában a nigériai Borno államban, közölte az ENSZ humanitárius ügyeket koordináló hivatala. A fertőzöttek száma meghaladta 12 ezret. A május elején kirobbant járványhelyzet az utóbbi időben jelentősen romlott. A korábbi jelentések szerint 74 halálos áldozatról és körülbelül 7800 regisztrált esetről számoltak be. Az ENSZ illetékesei kiemelték, hogy a nemzetközi segélyszervezetek a nigériai hatóságokkal együttműködve rohamtempóban fokozzák a helyszíni tevékenységüket. Jelenleg a legfontosabb feladatuk a betegek szakszerű ellátása, a kór terjedésének nyomon követése, valamint az, hogy tiszta ivóvizet biztosítsanak a lakosságnak, a koleravírus elsődleges forrása ugyanis a fertőzött víz.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, gyenge keleti szél fúj. A hőség egész hétvégén velünk marad. Holnap forró napos idő várható, hajnalra 14-18 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig akár 34 fokot is mérhetünk majd.
8: Szabadkai Magyar Rádió.
9: A régió és a világ.
10: A régió és a világ.
9: Legfrissebb információi.
3: Ajánló következik.
11: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági buckai lángos fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdett el. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a Magyar Kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a buckai

0: Dőljön hátra a karosszékébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztőt Szabó Hangyaterészt hallják. Mai műsorunkban arról beszélgetünk, hogy a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság hogyan támogatja az önkormányzatokat a fejlesztési terveik megvalósításában. Ebben az évben több mint 2 milliárd dinár összértékben írta ki tavaszi pályázatait az igazgatóság. Az eredmények alapján összesen 29 projekt nyert támogatást, mégpedig 4 kiemelt területen: közlekedés, vízgazdálkodás, oktatás és sport. A jóváhagyott forrásokból több jelentős helyi kiemelkedő infrastrukturális beruházás valósulhat meg. Szabadkán, ahol 11 utca újul meg, 150 millió dinár értékben, Magyarkanizsán a Martonosi bekötő utat fejlesztik, Kishegyesen ugyancsak utcakorszerűsítésre költhetik el a pénzt, míg Zentán több utca felújítását támogatja a pályázat, illetve egy sporttal és egy oktatással kapcsolatos pályázat nyert. A februárban zárult tartományi támogatási lehetőség részleteiről Nagyottót, a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság igazgatóhelyettesét kérdeztem. A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság meghirdette az ez évi tavaszi pályázatát nem kis összeggel, és talán ennek köszönhető az, hogy hát igen nagy volt az érdeklődés, ugyanakkor már meg is születtek az eredmények. Mekkora volt ez az összeg, és mire szánták, mert hogy felosztották témakörök szerint?
3: Igen, mint minden évben, az idén is a Nagyberuházási Igazgatóság kiírta a pályázatokat 4 beruházási területen. A legfontosabb területek, vagy a legnépszerűbbek minden évben a közlekedés, arra volt a legnagyobb összeg, a vízhálózat, vízgazdálkodás kiépítése, vízhálózatok kiépítésére, sportra és oktatásra. Ezen a 4 területen lett kiírva a pályázati kiírás, és összesen 2 milliárd 269 millió dinár értékben. Ez majdnem minden évben ilyen összeg, azzal, hogy a szeptemberi költségvetés módosításkor szoktunk még egy ilyen pályázatot kiírni, és van 4 milliárd körülig vannak minden évben a pályázati kiírások, ami most is remélhetőleg úgy lesz, és ebbe a körben meg is születtek már az eredmények, és ezen a héten írták alá az önkormányzatok a szerződéseket a Nagyberuházási Igazgatósággal, és összesen 29 projektum lett támogatva ebbe a körbe.
2: Ez nem azt jelenti, hogy 29 önkormányzat van, aki többet is nyert?
3: Igen, most volt olyan lehetőség, hogy egy-egy ilyen pályázati kiírásra 2 projektummal is lehetett pályázni, úgyhogy akkor van olyan önkormányzat, hogy 2 is nyert, több ilyen önkormányzat van. Úgyhogy az idén ez ilyen kivételes eset volt, de minőséges jó projektumokat támogattunk, úgyhogy azért lett ez így megoldva az idén.
2: Meglepő, hogy még mindig születnek ilyen témákban, ugyanazokban a témákban tulajdonképpen pályázatok, de ez azt jelenti, hogy az önkormányzatok nagyon törődnek például az úthálózattal, például a vízvezeték hálózattal, és azt hiszem, hogy az igazgatóságot is biztatja egy kicsit az az eredmény, ami például Topolyán volt néhány évvel ezelőtt a vízzel kapcsolatban, tehát ilyeneket kell végrehajtani. Amikor a magyar lakta területeket vesszük sorra, akkor vannak-e nyertesek közöttük?
3: Igen, vannak nyertesek szerencsére, nagyon jó pályázatokkal pályáztak az önkormányzatok, úgyhogy ők rendszeresen pályáznak, abból kifolyólag is, hogy ezeket a nagy projektumokat önköltségből nem bírnák megcsinálni, csak így közösen a Tartományi Nagyberuházási Igazgatósággal, és így születtek ezek az eredmények. Mondjuk felsorolnám a magyar és magyar érdekeltségű önkormányzatokat. Zenta kiemelt, aki 150 millió dinárt kapott utcák felújítására, az idejében 75 milliót, és a jövő év, ez több éves projektum, úgyhogy összesen 8 utca lesz felújítva Zentán, ami nagyon jó, és a közlekedés biztonság véget is, meg az hanyagolt régi rossz utcákat fel fogják újítani, úgyhogy Zenta is sokkal szebb lesz, élhetőbb lesz, biztonságosabb. A másik, amit kiemelnék, az a magyarkanizsai község, aki rendszeresen nagyon jó pályázatokkal pályáz, és most a Martonosi bekötő útra pályázott, ami egy 83 3,7 millió dináros projektum. Egy ilyen bekötő út ennyibe kerül drága, és azért egy önkormányzat egyedül nem is bírna egy ilyet megvalósítani, és ők alig várják, hogy mi mikor kiírjuk a pályázatokat, hogy pályázzanak.
2: Ugyanakkor ez egy zsákfalu, mondjuk ki, őszintén, és nagyon-nagyon fontos számukra az út.
3: Igen, és alig várják, ez már évek óta egy ilyen álmuk, hogy ez megvalósuljon. A többi önkormányzatoknál Kishegyes, kisebb pályázatait, nem egész 10 millió dináros pályázata, Széles utca az a neve, 480 méter hosszan fel lesz újítva, ami Kishegyes községnek is nagyon jó, és a magyar lakta résznek. Szabadka is nagyon sikeresen pályázott, 180 millió dinár, az idejében 120 millió, és jövőre 59 millió dinárral. Itt ki kell emelni a Zorkai utcát, ami nagyon hosszú utca, Kőrösi utca, az lesz felújítva, és a Dózsa egy Csantavéren, ami ugyanúgy fontos Csantavéren, ami már évek óta prioritás annak a településnek. Ami még egy ilyen magyar lakta település érdekes, Bega Szent György, igen, a Magyar Itabén ott lesz egy 1340 méteres utca áthúzása, ami 18 millió dinárba kerül majd, és Magyar Itabének ez nagyon fontos, mert ez a főútjuk, főutcájuk, és akkor ez is egy ilyen kuriózum, hogy Bánátban is egy ilyen kis település is kap egy ilyen nagy támogatást.
2: Évek óta beszélgetünk ezekről a beruházásokról. Hogy lehet az, hogy ennyire szükség van még mindig az utcák felújítására, meghosszabbítására, szélesítésére, javítására? Egyáltalán nem voltak utcahálózatok, főleg ez a kis településekre gondolok, vagy például Szabadka olyan részeire, ahol addig talán nem is volt annyi lakos. Hát most már az Orka felé ugye nagyon sokan laknak. Minek tudja be, vajon vizsgálta-e ezt az igazgatóság, mert hát föltűnő, hogy ezekkel pályáznak legtöbben.
3: Igen, hát mi minden évben bekérjük az önkormányzatoktól a prioritás listájukat, és úgy látszik, hogy ők fölmért minden önkormányzat, Szabadka, Zenta, Kanizsa, fölmérik, hogy mik azok a prioritások, azok az utcák, amik tönkrementek, elhasználódtak, de viszont saját eszközből nem bírják megcsinálni, vagy több éven át tartana, és ebből kifolyólag mi így mérlegelve közösen az önkormányzatokkal ők megpályázzák, és akkor, hogyha jó megpályázzák, akkor ki is vannak választva, meg vannak, oda vannak ítélve ezek a pénzek, és ezek a tényleg ezek az utcák meg is valósulnak, és tényleg a lakosoknak csak szebbé, jobbá teszik az életüket, ami fontos. Viszont tényleg a közlekedés az egy olyan dolog, ahol folyamatosan újítani, kopnak, romlanak az utcák, kátyúzás, minden évben van ilyen, főleg a téli időszakban, úgyhogy ez egy olyan folyamat, ami minden évben biztos, hogy fontos lesz, ahogy a nagy települések, városok, úgy a kisebb településeken is.
2: És mint több az autó, se felejtsük el, az is hozzájárul, ez az egyik, a másik. Ez azt jelenti, hogy a saját erőből nem tudják megvalósítani, de semmi saját hozzájárulása nincs is szüksége a pályázatok elnyeréséhez?
3: Vannak községek, akik hozzábírnak rakni, meg raknak is hozzá, de viszont nem kötelező a pályázati kiírás, hogy legyen önrész, és akkor abból az önrészből úgymond más dolgokat megbírnak oldani, vízértékhálózatot, vagy akár iskola felújítás, vagy ilyen dolgok, ami fontos nekik, mert általában ilyen 10-20%-os önrész volt eddig kötelező, de most, ahogy csökkent az a gazdasági fejlődés is, meg a költségvetések is által, ahogy csökkentek az önkormányzatoknál, tartományban is, úgyhogy ilyen szinten most nem kötelező az önrész, és így több dolgot bírnak megcsinálni az önkormányzatok is.
2: Az igazgatóság részéről nézve ugye a fontossági sorrendet szinte nem is lehet felállítani, mert amennyire fontos a közlekedés, legalább annyira fontos például az oktatás, illetve a vízellátás. Idén a vízhálózatokkal kapcsolatban mit tudtak intézni? Mennyi eszköz jutott, mennyire voltak sikeresek a pályázatok?
3: Nem mondtam el, a közlekedésnél 1 milliárd 577 millió dinár volt előlátva, a vízhálózat felújításra, vagy a szennyvízhálózatok felújítására 525 millió dinár, ami ugyanolyan fontos, hogy a ivóvíz minőséges legyen az embereknek, ez egy alap dolog, ami biztosítani kell az önkormányzatoknak, és nagyon sok önkormányzat pályáz rá, de ki kell hangsúlyoznom, hogy a 29 pályázatból 22 közlekedés, 5 lett a vízgazdálkodásnál, és 1-1 a sportnál és az oktatásnál. Úgyhogy ez lett a leosztás, ilyen lett a prioritás lista az önkormányzatoknak, és fontos kiemelni, hogy itt látszik, hogy a magyar lakta települések is nagyon jó pályáztak, meg minden, hogy milyen fontos, hogy a magyarságnak képviselete a tartományban, az igazgatóságnál, hogy bírjon segíteni, hogy bírjanak sikeresen pályázni, és ebből kifolyólag is fontos, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség, hogy benne van a parlamentben, politikában, nagyon ebből látszik, hogy mennyi mindent lehet elérni ebből kifolyólag, és így bírjuk segíteni a magyarságot, a magyar lakatelepüléseket és az önkormányzatokat, és igazság szerint az itt maradásunkat.
2: És amikor a vízgazdálkodásról van szó, akkor csak a vízvezeték vagy a kútfúrásban segítenek az önkormányzatoknak, vagy a szennyvízelvezetésben is, mert hogy korszerűsödik a világ, ez az egyik. A másik az, hogy az emésztőgödrök azok tönkreteszik azt a kevés vizet is, ami egy-egy önkormányzat talajában megtalálható. Ezt mennyire szorgalmazza az igazgatóság, amikor a pályázatok megérkeznek?
3: Igen, a prioritás az a vízhálózat kiépítése, a vízjárak felújítása vagy kiépítése, és utána mennek a szennyvízhálózat vagy szennyvíztisztítók, amik ugyanolyan fontosak, mert a tavalyi évben a nagy szárazságban észrevettük, hogy az ivóvíz az egy kincs, amire nagyon kell vigyáznunk, mert egyre kevesebb lesz, és ebből kifolyólag az igazgatóság is inkább vízhálózat felújításokra, meg vízgyárakra összpontosít, de szerencsére a mezőgazdasági titkárságnál is ugyanígy lehet pályázni ugyanezekre a vízhálózat felújításra, úgyhogy több forrásból, több oldalról lehet az önkormányzatoknak segíteni, és ösztönzik őket, hogy mind a két helyen pályázzanak, hogy minél több, minél hamarabb fölbírják újítani a vízhálózatot, vízgyárakat, és hogy minél minőségesebb vizet biztosítsanak a lakosoknak.
2: Amikor a lehetőségekről van szó, akkor itt van még az oktatás és a sport. Persze lehet, hogy itt nem számítanak annyira az önkormányzatok éppen a nagyberuházási igazgatóságra, mert hogy külön titkárság foglalkozik mind a két témakörrel. De azért hát csurran cseppent ugye ezekre a pályázatokra is.
3: Igen, ezekre a pályázati kiírásokra is pályáznak az önkormányzatok, mert ugye a sportnál, oktatásnál vannak titkárságok, de ugyanígy mind a két helyre bírnak pályázni, helyen bírnak pályázni, és ebből nagyobb összeget mind a két helyről bírnak kapni, és gyorsabban felújítani egy tornatermet, mondjuk rá a sportnál, vagy az oktatásnál egy iskolát, úgyhogy ebből kifolyólag ösztönzik őket, hogy mind a két helyre pályázzanak, úgyhogy ebből kifolyólag hamarabb fölbírják újítani ezeket a régi iskolákat, sportpályákat, oktatási intézményeket, és ők is örülnek, hogy itt több helyről bírnak. Úgyhogy az egyiken nem is nyernek, bírnak a másik titkárságon nyerni, úgyhogy ez egy ilyen összetett folyamat, de viszont nagyobb összegekkel bírnak majd elkezdeni projektomat elvégzésére, úgyhogy ebből kifolyólag jó ez, hogy több helyen bírnak pályázni az önkormányzatok.
2: És soha jobbkor nem jelenhetett volna meg ezeknek a pályázatoknak az eredménye, mint éppen most, amikor itt van az építési idény, vége a sulinak, vége a tanításnak, tehát ez azt jelenti, hogy van még idő kiírni a közbeszerzést, és akár őszig elvégezni egy kisebb fajta munkát. Úgy nagy általánosságban, amikor áttekintették például az oktatással kapcsolatos pályázatokat, mi az, amire a legtöbb iskola pályázik? Tetőfelépítés, a vizes gócok rendbehozása? Mi az, ami legjobban szükséges még mindig ezeknél a régi épületeknél?
3: Hát ezek a felsorolt, ezek a legkritikusabb részek, főleg a vizes gócok, azoknak a felújítása, úgy szintén tantermek, világítás felújítása, korszerűsítése, úgyhogy ezek azok a részek, sőt, tornatermek is az iskolán belül, amik évek óta nem lettek felújítva, úgyhogy ezek azok a dolgok, amikre pályáznak nagyobb összeggel az önkormányzatok, iskolák, úgyhogy ezek a területek, ahol bírunk mi segíteni nekik.
2: Amikor pedig a sportról van szó, hát fontos, hogy a gyerekek ne bent üljenek a szobába és komputerezenek, vagy a telefonjukat nyomkodják, akkor itt miben tud segíteni ugyancsak a nagyberuházási igazgatóság, mert hogy van szintén külön ugye sporttitkárság, ahol a sportegyesületeket, a tornatermek építését, sőt a manifestációkat, tehát a sportrendezvényeket is tudják támogatni. A nagyberuházásiak mit tudnak támogatni?
3: Az oktatási, vagy a sporttitkárságnál ott tudnak ilyen sportpályák felújítására, kosárlabda, kézilabda, teniszpálya, atlétika pálya felújítása a nagyberuházásnál, főleg a sportcsarnokoknak a korszerűsítése, bővítése vagy kiépítése, mint a zentai sportcsarnok, vagy volt ilyen példa, úgyhogy ezek azok a nagyobb beruházások, ahol az önkormányzatok már önmaguk nem bírják ezt elvégezni, úgyhogy ilyen nagyobb építkezésen bírunk segíteni.
2: Bizony drágulnak az építkezések is, ezért is kell segítenie nyilván a nagyberuházási igazgatóságnak is. Járják vajon a telepet? Mennyire kell, vagy lehet, vagy szükséges ellenőrizni az önkormányzatokat? Megvalósulnak mindazok a tervek, amikre megkapják a támogatást?
3: Igen, a nagyberuházási igazgatóságnak van bizottság, aki minden projektumra kezdéstől kezdve a befejezésig követi, és a kifizetések is az alapján mennek, úgyhogy amelyik projektum ki van fizetve, teljes összeggel az be is van fejezve. Úgyhogy igyekszik a nagyberuházási igazgatóság, hogy a minden elkezdett projektum, ami az be is fejeződjön, addig az önkormányzatok nem is pályázhatnak a következő pályázati ciklusba, úgyhogy ez így nagyon jól működik éveken át, és minden projektum, ami elkezdődik, az be is fejezik.
2: Feltételezem, akkor jó a kapcsolatuk az önkormányzatokkal, mert azért talán nem árt megbeszélni, mielőtt például majd az őszi lehetőség újra adódni fog, hogy megbeszéljék, hogy mi az, amire érdemes vagy kell hangsúlyt fektetni.
3: Igen, az, amit említettem, a prioritás lista minden önkormányzatról megvan, abból mi kiszűrjük, hogy fölmérjük, hogy melyikek azok a területek, ahol a legtöbb pénz kellene, a legtöbb beruházás, és úgy olyan ezzel párhuzamosan, ezzel kapcsolatosan van kiírva. Az összegek is így vannak meghatározva, hogy mennyire fogjuk kiírni, úgyhogy igyekszünk, hogy minél több önkormányzat pályázzon, és minél több nyerjen. Nem nyer mindegyik önkormányzat, de igyekszünk, hogy a 44 önkormányzat és város, a Újvidék a 45., hogy minden kiírásnál fele, vagy több, mint fele nyerjen a Vajdaság területén, úgyhogy egy ilyen arányos fejlődés legyen, hogy minden területen érződjön, hogy a tartomány, vagy nagyberuházási igazgatóság törődik a kisebb településekkel, nagyobb, egy arányos fejlődést próbálunk elérni.
2: Arányos és folyamatos nyilvánvalóan, és most mit ígérhet az őszi ciklussal kapcsolatban, ha lesz költségvetés módosítás, akkor mire számíthatnak ezekben a témákban az önkormányzatok a nagyberuházás igazgatóságnál?
3: Mint hogy minden évben volt ilyen őszi kiírás, főleg abban, hogy fennmaradnak az összegek a kiírt pályázatok után, meg a költségvetés megvalósítása mostani ezért minimálisra lett véve, és ebből lett kiírva, úgyhogy több mint valószínűleg nagyobb lesz a költségvetés is, és ebből kifolyólag ki is lesz írva egy új pályázati kör, és továbbra is ez a kettő, a közlekedés és a vízgazdálkodás, az fogja prioritást élvezni, ezekre lesznek biztos kiírva a pályázatok, a többi kisebb, régebben volt művelődés is, volt egészségügy is, voltak több ilyen beruházási területek, most főleg a közlekedés és a vízgazdálkodás.
2: Itt van a legnagyobb szükségünkre. Nagyon szépen köszönöm.
3: Én is köszönöm.
2: A mérleget hallották. Műsorunk vendége Nagy Ottó, a tartományi nagyberuházási igazgatóság igazgató helyettese volt, aki a tavaszi pályázatok eredményeiről beszélt. A műszaki munkatárs Jaksi Krisztián nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Szabó Hangya Teréz. A viszont hallásra.
0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.

0: Búcsúzik a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár. Osonhat az ősz. Tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak. 107,1 MHz.
7: A régi magyar zenék hullámhossza. A legendák nálunk szólnak.
6: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz-en.
1: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
0: Tartson velünk a folytatásban is.

0: Ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Állampolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
3: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
5: a dal most neked szól.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelv Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk.

0: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Nem csökken a magyar nyelven induló középiskolai szakok száma Vajdaságban. A következő tanévben is 34 oktatási intézmény, több mint 2000 helye várja a középiskolásokat. Hangzott el az MNT ülésén, ahol a vajdasági középiskolák első osztályába beiratkozó tanulók létszámának meghatározása kapcsán is döntés született. Az ülésen szó volt arról is, hogy köztársasági és tartományi szinten is külön pénzeszközöket biztosítanak a kisebbségi nyelvű tájékoztatásra. A Tájékoztatási és Távközlési Minisztérium aktuális pályázatán a magyar nyelvű média 1 millió 800 ezer dinárra jogosult, és ennek kapcsán rendkívül fontos, hogy az MNT is részt vehet a pályázatok véleményezésében. Az ülésen összesen 105 napi rendi pontot vitattak meg oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntöttek. Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is Szerbiában az elkövetkező egy hétben. Az eurodízel literenként jár a 217, a benziné pedig 191 dinár lett. Ami azt jelenti, hogy mindkét üzemanyag 3 dinárral csökkent az előző héthez képest. Az új üzemanyagárak következő péntekig maradnak érvényben. Holnap ismét utcára vonulnak az egyetemisták Újvidéke. A blokkádot szervező hallgatók délután 14:30-tól gyülekeznek a Fruskagóra utca és a Lázár-Cássugár út találkozásánál lévő turbókörforgalomnál. A tervek szerint 17:30-kor tiltakozó séta indul, majd 18:00-tól beszédek következnek. A felszólalások középpontjában az állami intézményekkel, különösen a rendőrséggel szembeni bizalmatlanság, a sajtószabadság elfojtása, valamint a választási feltételek állnak majd. A diákok kiemelték, a rendezvényt még sötétedés előtt befejezik, hogy ezzel is megelőzzék az esetleges provokációkat és az ezzel kapcsolatos erőszakvádakat. Veszélyben a Wizz Air légitársaság szerbiai jelenléte, közölte sajtótájékoztatóján Radó András. A Wizz Air kommunikációs vezetője kiemelte, hogy a helyzet hátterében a Szerbia Polgári Légiközlekedési Igazgatóságának márciusi szabályzatmódosítása áll, amely a bázisrepülőterek működési feltételeit, a résidők elosztását és a támogatási, valamint az adórendszert érinti. Radó kijelentette, hogy amennyiben nem sikerül megoldást találni, a Wizz Air kénytelen lesz novemberben bezárni a bázisát, bár hangsúlyozta, hogy ezt mindenképpen szeretnék elkerülni.
1: Sport.
0: Mexikó tovább jutott, Svájc és Kanada pedig lépést tett a továbbjutás felé a labdarúgó világbajnokságon. A svájci válogatott az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve, 4-1-re győzte le az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó bosnyák csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság B csoportjának Los Angeles-i mérkőzésén. Sikerével nagy lépést tett a továbbjutás felé. A társházigazda kanadai válogatott pedig megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon, mivel csütörtökön 6-0-ra felülmúlta a Vancouveri mérkőzést 9 játékossal befejező katari csapatot. Az utolsó körben az egyaránt 4 pontos kanadai és svájci együttes, illetve az egyformán 1 pontos katari és bosnyák gárda találkozik egymással. Közben Mexikó már tovább is jutott a VB egyenes kieséses szakaszába, kihasználta a dél-koreai válogatott védelmi rövidzárlatát, és 1-0-ra nyert a labdarúgó világbajnokság a csoportjának 4. mérkőzésén, így a tornán elsőként bebiztosította továbbjutását.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környéken jelenleg 31 fok van, és gyenge keleti szél fúj. A hőség egész hétvégén velünk marad. Holnap forró napos idő várható, hajnalra 14-18 fokig hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig akár 34 fokot is mérhetünk majd.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Friss hírek minden órában.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is. A múlt dallamai?
0: A jelen hírei.
1: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon.
0: A 107,1-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. A régi slágerek hullámhossza 107,1.
0: SMR.
2: Csak retro.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Ajánló következik.
4: Szülőföld, anyaföld, homeland.
5: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
4: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
5: Álompolgárok.
4: Bitev Smerti.
5: Four Foreheads.
4: Umbra.
5: És még sok nem hétköznapi koncert.
4: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
5: Landart installációk.
4: Makrobiotikus tanfolyam.
5: Kiállítások.
4: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
5: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Kinszka különleges zenei világának.
4: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
5: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
0: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Híradó.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a híradó főbb témái. Nem csökken a magyar nyelven induló középiskolai szakok száma. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál.

0: József mezőgazdasági és műszaki iskola központban. Jönnek a részletek. A Magyar Nemzeti Tanács 25. rendesülésen egyhangulag elfogadták a torontálvásárhelyi Móse Piádi általános iskola és a székelykevei Zsárkózrenyanin általános iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitását. A péntek ülésen 105 napi rendi pontot vitattak meg oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntöttek. Lajko Anett összefoglalója.
1: Nem csökken a magyar nyelven induló középiskolai szakok száma Vajdaságban, a következő tanévben is 34 oktatási intézmény több mint 2000 helye várja a középiskolásokat, hangzott el az MNT ülésén, ahol a vajdasági középiskolák első osztályába beiratható tanulók létszámának meghatározása kapcsán is döntés született. Hugyik Richárd, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke.
2: A 2026-27-es tanévben lehetőség lesz magyar nyelvű középiskolai tagozat első osztályába iratkozni 34 középiskolába, illetve 3 speciális iskolába. A rendelkezésre álló férőhelyek száma 1996 férőhely a középiskolákban, és további 84 férőhely speciális középiskolákban. 35 4 éves szak és 18 3 éves szak közül lehet választani, speciális iskolákban pedig 11 3 éves szak és 2 éves szak közül lehet választani.
1: Mind köztársasági, mind tartományi szinten külön pénzeszközöket biztosítanak a kisebbségi nyelvű tájékoztatásra. A Tájékoztatási és Távközlési Minisztérium aktuális pályázatán a magyar nyelvű média 1 millió 800 ezer dinára jogosult. Az ülésen elhangzott, hogy rendkívül fontos, hogy az MNT is részt vehet a pályázatok véleményezésében. Kabók Erika, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának tájékoztatással megbízott tagja.
3: A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága 8 pályázónak javasolt támogatást, mégpedig pályázóként 300 ezer dinárt. A tartományi pályázatok esetében a gazdasági tevékenységet folytató szervezetek részére 7 millió dinárt különítettek el, a civil szervezetek részére pedig 6 millió dinárt.
1: Az MNT 25. rendesülésén 105 napi rendi pontot vitattak meg oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntöttek.
0: Életét vesztette egy 31 éves alkalmazott a nagybecskereki Linglong gyár egyik termelő üzemében. A mentőszolgálat tegnap este 9 óra körül érkezett a helyszínre, ahol egy férfi halálát állapították meg. A helyszíni szemle során a hatóságok lefoglalták a biztonsági kamerák felvételeit, meghallgatták a tanúkat, valamint munkavédelmi szakértőt is bevontak a vizsgálatba. Az ügyészség szerint az eddigi vizsgálat alapján a baleset összefüggésben lehet azzal, hogy a munkás nem tartotta be a munkavégzésre vonatkozó előírásokat. Az eset körülményeit továbbra is vizsgálják. Összeütközött két teherautó a Zentai hídon, ezért leállt a forgalom ma reggel 9 órakor Bácska és Bánát között. A két teherautó előbb egymásnak ütközött, majd az egyik jármű szinte felcsavarodott a híd acélszerkezetére, a rakomány pedig az úttestre borult. Információink szerint a balesetnek komolyabb sérültje nincs, az anyagi kár viszont jelentős. A mentőegységek és a hatóságok azonnal a helyszínre érkeztek, és a gyors összehangolt munkának köszönhetően bő fél óra alatt sikerült megtisztítaniuk az úttestet, így a forgalom újraindulhatott. A lezárás ideje alatt a járművezetők többsége magyarkanizsai, valamint az adai átjáró felé került. Olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is Szerbiában az elkövetkező egy hétben. Az eurodízel literenként jára 217, a benziné pedig 191 dinár lett, ami azt jelenti, hogy mindkét üzemanyag 3 dinárral csökkent az előző héthez képest. Az új üzemanyagárak következő péntekig maradnak érvényben. Holnap ismét utcára vonulnak az egyetemisták Újvidéken. A blokádot szervező hallgatók délután 14:30-tól gyülekeznek a Fruskagora utca és a Lázár-Cássugár út találkozásánál lévő turbó körforgalomnál. A tervek szerint 17:30-kor tiltakozó séta indul, majd 18 órától beszédek következnek. A felszólalások középpontjában az állami intézményekkel, különösen a rendőrséggel szembeni bizalmatlanság, a sajtószabadság elfojtása, valamint a választási feltételek állnak majd.

0: Diákok kiemelték, a rendezvényt még sötétedés előtt befejezik, hogy ezzel is megelőzzék az esetleges provokációkat és az ezzel kapcsolatos erőszakvádakat. Kikerült az EU csúcs záró nyilatkozatából Ukrajna gyorsított csatlakozása. A változtatás Magyar Péter kezdeményezésére történt, mégpedig az utolsó pillanatban. 4 órás intenzív vita után tudták a tagállamok vezetői lezárni az Európai Tanács ülésének első napi rendi pontját. Ennek eredményeként az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter magyar miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna unió csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. Tájékoztatott mindenről a kormányfő csütörtök késő éjjel a Facebook oldalán. Bejegyzésében a miniszterelnök kiemelte, 1,5 év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központban. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az iskola nem csak lépést tart a kor kihívásaival, hanem egyre vonzóbb és korszerűbb oktatási központtá válik a térség fiataljai számára. Korom Sarolta tudósít.
1: Látványos és a mindennapi oktatást közvetlenül segítő fejlesztések valósultak meg a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központban. Új számítógépekkel gazdagodott, hűszigetelték az épület padlását, korszerű kamerarendszert építettek ki, valamint elkészült a beléptető kapurendszer is. A támogatásnak köszönhetően lecseréltek 10 elavult tűzoltókészüléket, emellett modern tűzvédelmi riasztórendszer is szolgálja a diákok és az alkalmazottak biztonságát. Berec Ágota, az intézmény igazgatója.
2: Most sikerült a tartománynál pályáznunk a tangazdaságban lévő táblákra, azok már nem látszanak, illetve az iskola népszerűsítésére olyan legyél te is beszédes, tehát ilyen reklámozási célra is sikerült pályáznunk. Az iskolának, tehát itt a munkálatok közben kiderült, hogy a tetőszerkezet is problémás, tehát erre a terv dokumentációra megnyertük a pályázatot, illetve a NISZ-es pályázatnál a napelemekhez a felszerelésénél kiderült, hogy ott az óraládákkal van probléma, arra is most sikerült pályázni.
1: A beruházások a tartományi oktatási titkárság támogatásával közel 6 millió dinár értékben valósultak meg, és jelentősen hozzájárulnak az oktatás színvonalának, valamint az intézmény biztonságának növeléséhez. Fejsztámmer Róbert, magyar kanizsai polgármester.
3: Ezek a beruházások, ezek újabb bizonyíték annak, hogy egyrésztől a középiskola képes arra, hogy jó pályázatokat adjon át, és folyamatosan fejlessze magát az épületet is, és magát a tanításhoz szükséges eszközállományt is. Másrésztől pedig az önkormányzat folyamatosan tudja biztosítani azt a szükséges vagy tervdokumentációt, vagy önrészt, vagy ha kell, akkor magába beruházásba lép bele költségvetésileg, ami szükség van ahhoz, hogy pontot tudjunk tenni mindig minden beruházás végére.
1: A tervek között szerepel további számítógépek beszerzése és a kamerarendszer bővítése is. A Magyar Kanizsai Középiskola jelenleg egyébként közel 180 tanulónak biztosít korszerű oktatási környezetet, és az intézmény vezetése bízik abban, hogy a következő tanévben is sikerül elindítani mind az 5 szakirányt.
4: Sport.
0: Mexikó tovább jutott, Svájc és Kanada pedig lépést tett a továbbjutás felé a labdarúgó világbajnokságon. A svájci válogatott az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re győzte le az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó bosnyák csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság B csoportjának Los Angeles-i mérkőzésén. Sikerével nagy lépést tett a továbbjutás felé. A társházigazda kanadai válogatott pedig megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon, mivel csütörtökön 6-0-ra felülmúlta a vancouveri mérkőzést 9 játékossal befejező katari csapatot. Az utolsó körben az egyaránt 4 pontos kanadai és svájci együttes, illetve az egyformán 1 pontos katari és bosnyák gárda találkozik majd. Közben Mexikó már tovább is jutott a VB egyenes kieséses szakaszába. Kihasználta a dél-koreai válogatott védelmi rövid zárlatát, és 1-0-ra nyerte a labdarúgó világbajnokság A csoportjának negyedik mérkőzésén, így a tornán elsőként bebiztosította továbbjutását. A pontos idő 16 óra 11 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Egy őszinte mélyen megrendítő életigenlésről szóló utazás a topolyai tárlaton. Jótékonysági koncertet tartottak Szabadkán a Pontis szervezésében. És változatos programok a Homeland Fesztivál második napján. Jönnek a részletek. Megmaradni, vallomások a küzdelemről címmel nyílt meg Szilágyi Ildikó első önálló fotókiállítása a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár padlás termében. A tárlat mélyen személyes történeteken és képi vallomásokon keresztül mutatja be a kitartást, a belső küzdelmeket és az életigenlést. Az alkotó a legnehezebb időszakban, a rákbetegséggel való harca során fordult kamerája felé, hogy megmutassa, a betegség nem veheti el az emberi méltóságot, és a legsúlyosabb törésekből is újjá lehet épülni. A megnyitott tárlatvezetéssel egybekötött beszélgetés követte. Horváth Kátai Orhidea riportja.
4: A fényképezés Szilágyi Ildikó számára nem csupán a pillanat megörökítését, hanem a túlélést jelentette élete eddig legnehezebb szakaszában. A lencse mögé húzódva kereste választ arra, hogyan maradhatunk önmagunk, amikor a test egy időre elárul bennünket. Képei szólnak mindazokhoz, akik valaha is gyengének vagy sebezhetőnek érezték magukat, emlékeztetve arra, hogy a betegség nem veheti el az emberi méltóságot.
5: Igazából a tavaly megállapították nálam a rossz indulatú emlőrákot, és akkor, amikor a kórházba kerültem, amikor a műtétre kerül sor, már akkor megfogant bennem a gondolat, hogy én ezt meg fogom örökíteni. Akkor még így a kiállítás ötlet az nem volt sehol, csak annyi, hogy én ezt végig fogom fotózni, és valójában hát létrejött egy év alatt, amit most láthatnak a látogatók.
4: A megbetegedések esetében a fizikai, orvosi kezelés mellett kulcsfontosságú a lelki gyógyítás és a mentális támogatás is. A betegséggel való harc ugyanis alapjaiban formálja át az embert, de a lélek ereje képes arra, hogy a testet is támogassa az újbóli talpraállásban. Pap Ágota, pszichológus.
6: Egyrészt azt gondolom, hogy minden személyes történet egy kicsit közelebb hoz bennünket olyan betegségekhez, állapotokhoz, élményekhez, ha úgy tetszik, ami valóságosra teszi azt, hogy ez bárkivel megtörténhet, és ha erre így nézek, akkor ez egy kicsit preventív, tehát megelőző, figyelemfelkeltő, tudatosító. A másrészt pedig van ennek egy támogató jellege, és azokra vonatkozóan, akik talán hasonló, vagy ugyanezzel a betegséggel küzdenek, és azt látjuk, hogy hát ebben nincsenek egyedül. Harmadrészt pedig, ami a legfontosabb, azt gondolom, hogy itt egy művésszel állunk szemben, aki amellett, hogy ez egy betegség tudat és itt van, de azért elsősorban ő most egy fotós és egy fényképész.
4: A Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban megnyílt tárlat egy őszinte, mélyen megrendítő, de a végsőkig az életigenlésről szóló utazás. Szilágyi Ildikó fotói és vallomásai erőt adhatnak mindazoknak, akik hasonló küzdelmet vívnak, emlékeztetve arra, hogy a testi és a lelki megpróbáltatások idején sincsenek egyedül, és a legnehezebb helyzetekből is van kiút. A kiállítást június 24-ig lehet megtekinteni.
0: Jótékonysági koncertet tartottak Szabadkán a Pontis szervezésében. A Pontis egy befogadó humanitárius szervezet, amely pszichofizikai nehézségekkel érő fiataloknak biztosít közösséget és fejlődési lehetőséget. Önkénteseik olyan programokat szerveznek, amelyek segítik a résztvevők tehetségének kibontakozását és társadalmi beilleszkedését. Mirella Tóth szervező.
7: Az egyik kezdeti célunk az volt, hogy valamit elindítsunk azoknak a felhasználóknak, akik kikerültek az iskolából, mert amíg az iskolarendszerben vannak, addig nagyon jól támogatják őket. Amikor azonban befejezik az iskolát, már nincs igazán megfelelő helyük, ahol kibontakoztathatnák a tehetségüket, és megmutathatnák mindazt, ami különlegessé teszi őket. Ezért szerettünk volna számunkra egy biztonságos közeget teremteni, ahol hozzájárulhatnak a közösséghez. Ez volt az egyik alapvető célunk. Egyébként a részvevőink természetesen több különböző egyesület és tevékenység között is mozognak, attól függően, hogy mi áll közel hozzájuk. Szabadkán több hasonló jellegű szervezet is működik, így vannak olyan résztvevők, akik egyszerre több egyesületbe is járnak.
0: A Homeland Fesztivál második napján változatos kulturális programok várták a látogatókat Kelebián. Megtekinthették Szerda Zsófia interaktív, több helyszínes fotókiállítását, egy színházi előadást a természetben és egy koncertet is. Izgalmas műhelyfoglalkozásokon is részt vehettek az érdeklődők hazai és nemzetközi alkotók közreműködésével, emelte ki Nagy Karina szervező.
8: Ez a nyári mozi színházi közösség új bemutatója lesz, kifejezetten erre a területre készült, különböző pontokon lesznek a jelenetek, kimegyünk a területen kívülre is, és itt fel vannak építve különböző spotok, amikben a jelenetek fognak játszódni. Hát ez elég izgalmas lesz szerintem, és össze lesz vonva három program, ugye a Szerda Zsófi képmegálló kiállításának is ma van a avatása, aminek a vége át fog csúszni az előadásba, és az előadás vége pedig át fog csúszni egy koncertre.
0: A pontos idő 16 óra 16 perc, híradót hallottak.
9: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén még mindig 31 fok van, és gyenge keleti szél fúj. A meteorológusok szerint a hőség egész hétvégén velünk marad. Holnap forró, napos idő várható. Hajnalra 14-18 fokig hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig akár 34 fokot is mérhetünk majd. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszonthallásra!
9: Ablakot nyitunk a világra! Szabadkai Magyar Rádió.
10: A 107,1 MHz-en.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is, alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.
0: A 70-es,
8: a 70-es, a 70-es,
9: és 80-as,
10: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Reklámot hallottak.
8: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak. Munka közben.
3: SMR.
2: Munka után.
3: SMR.
2: Itt csak retrósláger megy.
3: 107,1.

0: Ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
4: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Legnagyobb magyar slágerei.
3: Nálunk a nosztalgia a divat.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: Ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smerti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 18 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
8: Hangi egy koktél.
7: Minden pénteken 18 órától
5: Hangi egy koktél.
7: Heti könnyű zenei turmix.
9: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
5: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangi egy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.
10: Köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit, ez itt a Hangi egy koktél. A műsor szerkesztője Tomislav Jakovjevics, a műszaki munkatárs Sóti Tamás, a mikrofonnál Kartali Ritát hallják. Tartsanak velünk! A műszaki munkatárs Sóti Tamás, a mikrofonnál Kartali Ritát hallják.

0: Hangjegy koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en.

ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangjegykoktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.

Hangjegykoktél, nosztalgikus zenei műsor egy órában a 60-as, 70-es és 80-as évek zenéivel. A Hangjegykoktélt ezen a héten is Tomislav Jakovjevics keverte.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Társadalmi célú felhívás.
2: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
4: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
2: Tanulj itthon!
4: Tanulj magyarul!
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063

0: 0688 96 096. Fit program, kaland, közösség, kihívás.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a Magyar Kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Nálunk a slágersemlétek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. 1, 2, 3, 4.

0: ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondol.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Volt egyszer egy Jugoszlávia. Volt egyszer egy Jugoszlávia.
0: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb ex-jugoszlágereket.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
3: Саша, мой Саша, знаешь ли, где я?

0: Egy óra nosztalgia. Ex-jú slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

Marka slikom Lenjina i u pismu jedina. Tuga što me razbija.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt
1: az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zene és múlt idézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
3: ne állítson az állomáskeresőn.
1: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
4: Ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
5: Hallom a gyöngyöm!
4: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
5: Miért?
4: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
5: Ez meg mi?
1: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
4: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt hallhatatlan előadók
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: A minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en. 107,1.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek slágerei
1: a 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene minden,
1: Hallgasson zenét velünk!
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A régi slágerek hullámhossza 107,1.
1: SMR.
2: Csak retro.
3: Ülök a tóban, a lábam lefagy.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kicsit esett. Átadta labdát.

0: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Megvan!
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: a Szabadkai Magyar Rádió óráján 23 óra múlt.
1: Ha álmatlanság gyötri.
0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
0: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. Esti koktél.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: rajtunk a pénzen.
1: Yo, hello Ág, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Retro diszkó. Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 70-es és 80-as évek diszkós lágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. How about playing something different?

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

lying here next to me. I love you, baby.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.

0: A Retro Area Velünk
1: van. Szabadkai Magyar Rádió.
2: Vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne.